annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egyik csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello a Halott Pénz és az Emlékszem Sopronban. Idén is lesz nagy Well Hello koncert a Budapest Parkban. Augusztus végén lehet majd velük találkozni és bulizni egyet, ahogy egyébként minden évben. A folytatásban pedig jön Taylor Swift, hát neki Magyarországon idén nem lesz koncertje. Ennek ellenére az igazi mai slágerét imádjuk. Az Op Light a legújabb, amit már is indítok a Rádió 1-en.

could break my heart. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig, maradunk a briteknél, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki az előző héten egy nagyon menő rooftop partit csinált, egy tetőn zenélt, de New Yorkban. Ott azért legyünk őszintén egy picit extrább, kicsit több a felhőkarcoló, nagyon jó képek is jöttek össze. Ez meg az igazi mai sláger tőle, Joel Corey a Galantisszal és a Stay a Little Longer-rel, itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, ezt te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, és a következő órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket. Köszönjük el Sam Feld és Ray újdonsága is. Most viszont a kezdésben... Mivel készülök?

0: a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A túl kevés vagy a túl sok alvás is növeli a halálozás és a stroke kockázatát. A tartósan napi 7 óránál kevesebbet vagy 9 óránál többet alvók esetében nagyobb a halálozás rizikója, derül ki a Semmelweis Egyetem elemzéséből. A tanulmány szerint azoknál, akik éjszakánként kevesebb mint 7 órát alszanak, 14%-kal nő a halálozás kockázata. A hosszú alvás idő még veszélyesebb azoknál, akiknél ez rendszeres legalább 9 óra, ekkor a halálozási kockázat már 34%-kal magasabb a napi 7-8 órát alvókhoz képest. A Semmelweis Egyetem kutatása több mint 2 millió felnőtt adatait dolgozta fel a rövid és a hosszú alvásidőt vizsgáló csoportokban, összesen 79 nemzetközi publikáció elemzésével. Az eredmények jelentős nemi különbségeket is feltártak. A férfiaknál a 7 óránál kevesebb alvás 16%-kal, míg a 8 óránál több 36%-kal növelte a mortalitási kockázatot. A nőknél a rövid alvás idő 14%-kal, míg a hosszú 44%-kal emelte a halálozás esélyét. A tanulmány szerint a különbségek mögött hormonális viselkedésbeli vagy szív- és érrendszeri tényezők is állhatnak. A tanulmányból kiderül, hogy a leggyakoribb alvászavar a krónikus álmatlanság vagy inszomnia. Korábbi kutatások szerint a világ népességének egyharmada legalább egyszer megtapasztalja az álmatlanságot élete során, és körülbelül 10% szenved krónikus inszomniában. A szerzők a tanulmányban figyelmeztetnek arra, hogy az alváshiány egyre komolyabb globális népegészségügyi problémát jelent. Világszerte milliók alszanak túl keveset, a megnövekedett munkateher, a digitális eszközök rendszeres használata vagy a gyakori stressz következtében. Különösen veszélyeztetettek a váltott műszakban dolgozók és azok, akik rendszertelen időbeosztásban élnek. A tartós alváshiány nem csak a halálozással, hanem számos egészségügyi problémával is összefüggésbe hozható, például az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel és az immunrendszer gyengülésével.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 3 után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás. Igen, elstartolt a VB, nagyon sokan követik szerintem most éjszaka is a meccseket, de azért bátran válaszunk minket továbbra is, mert hogy az igazi mai slágerekben nem lehet csalódni, ahogy ebben sem, mindjárt a kezdésben Cashmere és a Wild Ride, amit indítok. Kellemes éjszakát, és jó rádiózás mindenkinek!

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és szerintem nem találnánk ki, hogy Sam Feldnek mi az egyik nagy hobbija. Mi az, amit nyaranta nagyon sokat csinált gyerekkorában. Mivel, hogy imádja a dinókat, vállalt munkát egy dinókiállításon. Szerintem ez egy tök jó sztori. Ahogy ez meg egy tök jó igazi mai sláger. Sam Feld, Rosalind, Hardline.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egy csak igazi mai sláger megy. Wembley-t Egyesült Királyságban, Londonban nem sokan tudnak megtölteni. Akik igen, azok viszont a legnagyobb sztárok. Hát ez most, ezen a héten Raynek sikerült. A legnagyobb sztárok közé

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, hogy telik az este? Remélem, hogy remekül. Én a következő órában is hozom az igazi mai slágereket, 8-ra pedig jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, a következő órát pedig ez a nagy kedvenc indítja mindjárt. Szent Sarah Misha Miller, Don't Leave. Pár perc is hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy kis lakásnyi erdő jut minden budapestire, és ez még csak a kezdet. Ha eddig azt hittük, hogy Budapesten csak beton rengeteg van, jó hír, hogy a fővárosban minden lakosra átlagosan 33 négyzetméter erdő jut. Ez olyan, mintha mindenkinek lenne egy saját zöld kislakása. És hogy mennyit számítanak ezek a zöld foltok? Nagyon is sokat. A legfrissebb kutatások szerint a budapesti erdők összesen közel 340 ezer tonna szenet tartanak lekötve. Ez nem csak klímavédelmi szempontból fontos, hanem hatalmas értéket is képvisel. A karbonpiacon ez 14 és 24 milliárd forint közötti összegnek felel meg. Ráadásul évente további 10 000 tonna széndioxidot nyelnek el, majdnem annyit, amennyit 1000 autóbusz 100 kilométeren kibocsát. És hogy miért is ilyen fontos ez? Mert a városi hőhullámok egyre brutálisabbak. A beton, az aszfalt, a rengeteg jármű együtt igazi hőcsapdát alkot, ami miatt a városokban sokkal nehezebb elviselni a forróságot. Ilyenkor jönnek jól a fák, árnyékot adnak, párologtatnak, enyhítik a hőstresszt, valójában természetes klímaberendezések. Az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium most összefogott, hogy a városi erdők ne csak megmaradjanak, hanem fejlődjenek is. A cél több zöld, több árnyék, kevesebb térkő és beton. A fejlesztéseket a széndioxid kvóta bevételeiből finanszírozzák, vagyis a szennyező fizet elv alapján a környezetkárosítás pénzből zöld projektek lesznek, és ez még nem minden. A Pilisi Parkerdő ZRT már most is úttörő, hiszen a budapesti erdőinek 75%-át úgynevezett örökerdő üzemmódban kezeli, ami folyamatos erdőborítottságot jelent. A cél, hogy ezt a szemléletet más városokban is bevezessék, például Tatán, Sárváron és Kecskeméten. A jó hír pedig az, hogy a zöldítés trendi lett, vége a térkövezési mánia korszaknak, a jövő városai nem a forró beton dzsungelek, hanem a fás, ligetek és árnyas utcák lesznek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 4 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Egy olasz DJ Alex Kenji a folytatásban, és tekintve, hogy olasz, szerintem senkit nem lep meg, hogy imádja is a focit. Így a VB ideje alatt azért ennek is van jelentősége. A Bumble jön tőle már is. A VB ideje alatt azért ennek is van jelentősége. A Bumble jön tőle már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Olivia Rodrigo a folytatásban, aki nagyon készül a vadul turnéjára. Néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy idén, sőt a jövő év első felében is óriási fog menni. Az Egyesült Államokban indítja ezt a turnét, de 2027-ben Európában is több helyszínen fellép. Hozzánk legközelebb, ahogy nézem, hát Milánó vagy München, így elérés szempontjából lehet válogatni ezek közül. Az igazi mai sláger pedig már is itt a Rádió Egyen tőle. Olivia Rodrigo és a Driver's License. Ezt írítom már is. I got my

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely a diszkós itt Burajival, Király Viktorral és a Bad Days-zel ma este 8 órától is jönnek majd zenélni. De addig is szólnak az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a legújabb Bibi Rexától a Faithless dalú újra gondolása, a New Religion, amit már is indítok.

0: a zenét, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Reality. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 4,5 éves csúcson a forint árfolyama, továbbra is magas árszint jellemzi az ingatlanpiacot. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. 4,5 éves csúcsra erősödött a forint pénteken, vélhetően az iráni háború végével kapcsolatos hírek miatt is. A magyar fizetőeszköz 352 alá is benézett az euróval szemben. Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központ igazgatója a Médiacentrum Debrecennek adott interjújában úgy fogalmazott, a forint erősödése már tavaly elkezdődött, amikor az új jegybank elnök Varga Mihály új árfolyam politikát vezetett be. A folyamatot a választási eredmény, illetve a külföldi bizalom tovább erősítette. Tardos Gergely szerint hosszabb távon is stabil maradhat a forint árfolyama.
3: Én nem számítanék arra, hogy a forint sokat gyengül, ugyanakkor most egyrészt az iráni háború miatt, másrészt meg azért, mert várhatóan előbb-utóbb a Magyar Nemzeti Bank elkezd kamatot csökkenteni, ezért azt gondolom, hogy erről a szintről nem erősödik már sokat a forint.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. A keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került. Így a korábbi kelet-nyugat árkülönbség gyakorlatilag eltűnt. Ebben az évben Újvidéket látja vendégül Debrecen a holnapig tartó ünnepi könyvhéten. A rendezvény díszvendége Végen László vajdasági születésű Kossuth díjas író. Lesznek gyerekprogramok is, és az érdeklődők betekintést nyerhetnek például a magyar aranyforint történetébe is. Idén az egykori aranybika szálló ad otthont a könyves programoknak.
4: Fontos az, hogy a debreceniekhez a legfrissebb, legizgalmasabb olvasmányok is eljussanak, különféle szerzői estek könyvbemutatók formájában, de ez is fontos, hogy a könyvkereskedők, akik lehetővé teszik, hogy hozzáférjük ezekhez a könyvekhez, szintén jól érezzék magukat. Ezért gondoltuk azt, hogy miután a Csapó utcai rendezvény helyszínén megszűnt, a város szívében ütjük föl a tanyánkat a Kossuth téren.
2: Ma és holnap még számos program várja az érdeklődőket. A könyvhét Viski András Kossuth díjas író Illegalisták című regényének bemutatójával ér véget vasárnap 18 órakor az Aranybika üvegtermében. Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A túl kevés vagy a túl sok alvás is növeli a halálozás és a stroke kockázatát. A tartósan napi 7 óránál kevesebbet vagy 9 óránál többet alvók esetében nagyobb a halálozás rizikója, derül ki a Semmelweis Egyetem elemzéséből. A tanulmány szerint azoknál, akik éjszakánként kevesebb mint 7 órát alszanak, 14%-kal nő a halálozás kockázata. A hosszú alvás idő még veszélyesebb azoknál, akiknél ez rendszeres legalább 9 óra, ekkor a halálozási kockázat már 34%-kal magasabb a napi 7-8 órát alvókhoz képest. A Semmelweis Egyetem kutatása több mint 2 millió felnőtt adatait dolgozta fel a rövid és a hosszú alvásidőt vizsgáló csoportokban, összesen 79 nemzetközi publikáció elemzésével. Az eredmények jelentős nemi különbségeket is feltártak. A férfiaknál a 7 óránál kevesebb alvás 16%-kal, míg a 8 óránál több 36%-kal növelte a mortalitási kockázatot. A nőknél a rövid alvás idő 14%-kal, míg a hosszú 44%-kal emelte a halálozás esélyét. A tanulmány szerint a különbségek mögött hormonális viselkedésbeli vagy szív- és érrendszeri tényezők is állhatnak. A tanulmányból kiderül, hogy a leggyakoribb alvászavar a krónikus álmatlanság vagy inszomnia. Korábbi kutatások szerint a világ népességének egyharmada legalább egyszer megtapasztalja az álmatlanságot élete során, és körülbelül 10% szenved krónikus inszomniában. A szerzők a tanulmányban figyelmeztetnek arra, hogy az alváshiány egyre komolyabb globális népegészségügyi problémát jelent. Világszerte milliók alszanak túl keveset, a megnövekedett munkateher, a digitális eszközök rendszeres használata vagy a gyakori stressz következtében. Különösen veszélyes veszélyeztetettek a váltott műszakban dolgozók és azok, akik rendszertelen időbeosztásban élnek. A tartós alvás hiány nem csak a halálozással, hanem számos egészségügyi problémával is összefüggésbe hozható, például az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel és az immunrendszer gyengülésével.
0: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 13 perccel, június 13-án, Anett és Antal névnap van egyébként. Az igazi mai slágerek között pedig hozom már is az egyik Rádió 1 DJ-t, Regálilit, és a legújabb dal tőle. Ez a Hiami, amit indítok.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom.

sokakig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy pedig Tiesto, aki az utóbbi időben már nem csak elviszi azokba a városokba a családját, ahol fellép, hanem egyre többet viszi a színpadra is a gyerekét. Hát tök rendben van amúgy. Ez meg az igazi mai slágere most Karol G-vel közösen, picivel félhat előtt szép reggel.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor ma azért lehet esőre számítani napközben, de 23 fok lesz, és hát holnap is még ilyen 23-24 fokos napi csúcsok. Óriási kedvencet választottam a folytatásba. Kygo, Whitney Houston, Higher Love a hírek után indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy kislakásnyi erdő jut minden budapestire, és ez még csak a kezdet. Ha eddig azt hittük, hogy Budapesten csak beton rengeteg van, jó hír, hogy a fővárosban minden lakosra átlagosan 33 négyzetméter erdő jut. Ez olyan, mintha mindenkinek lenne egy saját zöld kislakása. És hogy mennyit számítanak ezek a zöld foltok? Nagyon is sokat. A legfrissebb kutatások szerint a budapesti erdők összesen közel 340 ezer tonna szenet tartanak lekötve. Ez nem csak klímavédelmi szempontból fontos, hanem hatalmas értéket is képvisel. A karbonpiacon ez 14 és 24 milliárd forint közötti összegnek felel meg. Ráadásul évente további 10 000 tonna széndioxidot nyelnek el, majdnem annyit, amennyit 1000 autóbusz 100 kilométeren kibocsát. És hogy miért is ilyen fontos ez? Mert a városi hőhullámok egyre brutálisabbak. A beton, az aszfalt, a rengeteg jármű együtt igazi hőcsapdát alkot, ami miatt a városokban sokkal nehezebb elviselni a forróságot. Ilyenkor jönnek jól a fák, árnyékot adnak, párologtatnak, enyhítik a hőstresszt, valójában természetes klímaberendezések. Az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium most összefogott, hogy a városi erdők ne csak megmaradjanak, hanem fejlődjenek is. A cél több zöld, több árnyék, kevesebb térkő és beton. A fejlesztéseket a széndioxid kvóta bevételeiből finanszírozzák, vagyis a szennyező fizet elv alapján a környezetkárosítás pénzből zöld projektek lesznek, és ez még nem minden. A Pilisi Parkerdő ZRT már most is úttörő, hiszen a budapesti erdőinek 75%-át úgynevezett örökerdő üzemmódban kezeli, ami folyamatos erdőborítottságot jelent. A cél, hogy ezt a szemléletet más városokban is bevezessék, például Tatán, Sárváron és Kecskeméten. A jó hír pedig az, hogy a zöldítés trendi lett. Vége a térkövezési mánia korszaknak, a jövő városai nem a forró beton dzsungelek, hanem a fás, ligetek és árnyas utcák lesznek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha valaki követi Taylor Swiftet a Socialben, akkor láthatja mindig, hogy óriási fenyőfáik vannak karácsonykor. Ez nem csak azért van, mert önmagában jól néz ki, hanem részben gyerekkori emlék, mert hogy volt egy fenyőfa ültetvényük, ahol nagyon sokat dolgozott gyerekkorában. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai sláger, Taylor Swift és az Opel Light. Itt a rádió.

ahol bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 4,5 éves csúcson a forint árfolyama, továbbra is magas árszint jellemzi az ingatlan piacot. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. 4,5 éves csúcsra erősödött a forint pénteken, vélhetően az iráni háború végével kapcsolatos hírek miatt is. A magyar fizetőeszköz 352 alá is benézett az euróval szemben. Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központ igazgatója a Média Centrum Debrecennek adott interjújában úgy fogalmazott, a forint erősödése már tavaly elkezdődött, amikor az új jegybankelnök Varga Mihály új árfolyampolitikát vezetett be. A folyamatot a választási eredmény, illetve a külföldi bizalom tovább erősítette. Tardos Gergely szerint hosszabb távon is stabil maradhat a forint árfolyama.
2: Én nem számítanék arra, hogy a forint sokat gyengül, ugyanakkor most egyrészt az iráni háború miatt, másrészt meg azért, mert várhatóan előbb-utóbb a Magyar Nemzeti Bank elkezd kamatot csökkenteni, azért azt gondolom, hogy erről a szintről nem erősödik már sokat a forint.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. A keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került. Így a korábbi kelet-nyugat árkülönbség gyakorlatilag eltűnt. Ebben az évben Újvidéket látja vendégül Debrecen a holnapig tartó ünnepi könyvhéten. A rendezvény díszvendége Végel László vajdasági születésű Kossuth Díjas író. Lesznek gyerekprogramok is, és az érdeklődők betekintést nyerhetnek például a magyar aranyforint történetébe is. Idén az egykori aranybika szálló ad otthont a könyves programoknak.
3: Fontos az, hogy a debreceniekhez a legfrissebb, legizgalmasabb olvasmányok is eljussanak, különféle szerzői estek könyvbemutatók formájában, de ez is fontos, hogy a könyvkereskedők, akik lehetővé teszik, hogy hozzáférjük ezekhez a könyvekhez, szintén jól érezzék magukat. Ezért gondoltuk azt, hogy miután a Csapó utcai rendezvény helyszínén megszűnt, a város szívében ütjük föl a tanyánkat a Kossuth téren.
1: Ma és holnap még számos program várja az érdeklődőket. A könyvhét Viski András Kossuth Díjas író Illegalisták című regényének bemutatójával ér véget vasárnap 18 órakor az Aranybika üvegtermében. Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 6 óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egyfelől korán van, de aki ugye VB meccseket néz azoknak, hát nem is tudom, hogy mi, mert hogy vagy fennmaradunk, vagy felkelők, őskáosz. Na, viszont itt a Rádió egyen pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. Lost Frequencies, Busty Head Down, most ezt indítom. I was

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feldy a folytatás, aki mindig imádta a nyári hangulatú zenéket, és igazi bulis pörgős kedvenceket csinált, aztán jött 2025, és a Time of the Time című legújabb albuma azért már egy picit személyesebb lett, sokkal többet mesél benne magáról, az új életszakaszáról, a családjáról, és szerintem ez is jól áll neki. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, picivel negyed hét előtt.

0: egyik csak igazi mai sláger megy, és halka jegyzem meg, jövő héten is lesz játék. A Sopron Festre visszük majd el a hallgatókat páros belépőkkel. A hangulatot pedig Kámrát hozza a következő 30 percben, elsőként a hírek után a Be Mine, amit indítok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 4,5 éves csúcson a forint árfolyama, továbbra is magas árszint jellemzi az ingatlanpiacot. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. 4,5 éves csúcsra erősödött a forint pénteken, vélhetően az iráni háború végével kapcsolatos hírek miatt is. A magyar fizetőeszköz 352 alá is benézett az euróval szemben. Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központ igazgatója a Média Centrum Debrecennek adott interjújában úgy fogalmazott, a forint erősödése már tavaly elkezdődött, amikor az új jegybankelnök Varga Mihály új árfolyam politikát vezetett be. A folyamatot a választási eredmény, illetve a külföldi bizalom tovább erősítette. Tardos Gergely szerint hosszabb távon is stabil maradhat a forint árfolyama.
2: Én nem számítanék arra, hogy a forint sokat gyengül, ugyanakkor most egyrészt az iráni háború miatt, másrészt meg azért, mert várhatóan előbb-utóbb a Magyar Nemzeti Bank elkezd kamatot csökkenteni, azért azt gondolom, hogy erről a szintről nem erősödik már sokat a forint.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. A keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került. Így a korábbi kelet-nyugat árkülönbség gyakorlatilag eltűnt. Ebben az évben Újvidéket látja vendégül Debrecen a holnapig tartó ünnepi könyvhéten. A rendezvény díszvendége Végen László vajdasági születésű Kossuth-díjas író. Lesznek gyerekprogramok is, és az érdeklődők betekintést nyerhetnek például a magyar aranyforint történetébe is. Idén az egykori aranybika szálló ad otthont a könyves programoknak.
3: Fontos az, hogy a debreceniekhez a legfrissebb, legizgalmasabb olvasmányok is eljussanak, különféle szerzői estek, könyvbemutatók formájában, de ez is fontos, hogy a könyvkereskedők, akik lehetővé teszik, hogy hozzáférjük ezekhez a könyvekhez, szintén jól érezzék magukat. Ezért gondoltuk azt, hogy miután a Csapó utcai rendezvény helyszínünk megszűnt, a város szívében ütjük föl a tanyánkat a Kossuth téren.
1: Ma és holnap még számos program várja az érdeklődőket. A könyvhét Viski András Kossuth-díjas író Illegalisták című regényének bemutatójával ér véget vasárnap 18 órakor az Aranybika üvegtermében. Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot.

csak igazi mai sláger, meg de jó ez a dal. Szép reggelt, aki csak most ébredt, a mikrofonnál Király Tamás, a folytatásban pedig Dua Lipa jön, aki ugye duplázott a lagziával, volt egy kisebb meghitte Angliában, meg egy picit erősebb, az már Olaszországban. Ez meg a Don't Start Now tőle.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő 30 percet pedig az az énekesnő indítja, aki ha nem énekelne, akkor is valószínűleg jól élne, mert hogy tőzsdeügynök lenne. Részben családi hivatás ez náluk, és gyerekkorában ez is érdekelte, de hát azért a zene csak jobban bejött neki. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A következő órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor?
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola. Újvidék áll az ünnepi könyvhét fókuszában. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Példaértékű kapcsolat volt a Magyar Honvédség és Debrecen között, ezt a kapcsolatot újraépítjük, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Kratokvél Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. Az eseményen több mint 100 kadét vett át elismerést kimagasló tanulmányi, sporti és közösségi teljesítményéért. A tárcavezető hozzátette, a minisztérium a jövőben nagyobb figyelmet kíván fordítani a kadétokra, ennek részeként átalakít például az ösztöndíjrendszert, valamint új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola.
2: Nem olyan régen aláírtam, hogy végre kezdődjön meg az új épület építéseit, úgyhogy remélem záros határidőn belül a normális közbeszerzési eljárások után valóban az építkezés megkezdődhet itt a Kratokvél telephelyén, és nem csak vásárhelyen lesz új épület, hanem itt Debrecenben is.
1: Országszerte mintegy 450 kadét tanul a Honvéd középiskolai rendszerben, Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, Nyíregyházán és Debrecenben. Közülük csaknem 200-an a debreceni intézmény növendékei. Ebben az évben Újvidéket látja vendégül Debrecen a holnapig tartó ünnepi könyvhéten. A rendezvény díszvendége Végen László vajdasági születésű Kossuth Díjas író. Lesznek gyerekprogramok is, és az érdeklődők betekintést nyerhetnek például a magyar aranyforint történetébe is. Idén az egykori aranybika szálló ad otthont a könyves programoknak.
3: Fontos az, hogy a debreceniekhez a legfrissebb, legizgalmasabb olvasmányok is eljussanak, különféle szerzői estek könyvbemutatók formájában, de ez is fontos, hogy a könyvkereskedők, akik lehetővé teszik, hogy hozzáférjünk ezekhez a könyvekhez, szintén jól érezzék magukat. Ezért gondoltuk azt, hogy miután a Csapó utcai rendezvény helyszínén megszűnt, a város szívében ütjük föl a tanyánkat a Kossuth téren.
1: Ma és holnap még számos program várja az érdeklődőket. A könyvhét Viski András Kossuth Díjas író Illegalisták című regényének bemutatójával ér véget vasárnap 18 órakor az Aranybika üvegtermében. Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk 8-tól, ma is Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, hétfőn pedig újra itt lesznek, és hogy mivel készülnek, na ezt majd ők elmondják. Nem én fogom eldurrantani a puskaport, az igazi mai slágert viszont én indítom most Gorgon City-től, Hayden James-től, ez a Foolproof itt a Rádió 1-en.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a VB pedig pörög tovább, ma is lesznek meccsek, nem napközben, majd este, bár még aránylag baráti, a 21 órás kezdés Katar és Svájc között, vagy éppen az éjfél is, szűken Brazília, Marokkó, na a hajnali három Haiti és Skócia, az már egy picit vadabb, ami éjszaka lesz. BB Rexa viszont most a folytatásban, aki egy csomó szálon kötődik a focihoz, például a 2023-as FIFA klubvilágbajnokságnak a főcímdalát, a betétdalát, a hivatalos zenét is ő készítette. Ez meg a legújabb, egy fétlesz dal újragondolás a BB Rexától, a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola. Újvidék áll az ünnepi könyvhét fókuszában. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Példaértékű kapcsolat volt a Magyar Honvédség és Debrecen között, ezt a kapcsolatot újraépítjük, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Kratokvél Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. Az eseményen több mint 100 kadét vett át elismerést kimagasló tanulmányi, sporti és közösségi teljesítményéért. A tárcavezető hozzátette, a minisztérium a jövőben nagyobb figyelmet kíván fordítani a kadétokra, ennek részeként átalakít például az ösztöndíjrendszert, valamint új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola.
2: Nem olyan régen aláírtam, hogy végre kezdődjön meg az új épület építéseit, úgyhogy remélem záros határidőn belül a normális közbeszerzési eljárások után valóban az építkezés megkezdődhet itt a Kratokvél telephelyén, és nem csak Vásárhelyen lesz új épület, hanem itt Debrecenben is.
1: Országszerte mintegy 450 kadét tanul a Honvéd középiskolai rendszerben, Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, Nyíregyházán és Debrecenben. Közülük csaknem 200-an a debreceni intézmény növendékei. Ebben az évben Újvidéket látja vendégül Debrecen a holnapig tartó ünnepi könyvhéten. A rendezvény díszvendége Végen László vajdasági születésű Kossuth díjas író. Lesznek gyerekprogramok is, és az érdeklődők betekintést nyerhetnek például a magyar aranyforint történetébe is. Idén az egykori aranybika szálló ad otthont a könyves programoknak.
3: Fontos az, hogy a debreceniekhez a legfrissebb, legizgalmasabb olvasmányok is eljussanak, különféle szerzői estek könyvbemutatók formájában, de ez is fontos, hogy a könyvkereskedők, akik lehetővé teszik, hogy hozzáférjük ezekhez a könyvekhez, szintén jól érezzék magukat. Ezért gondoltuk azt, hogy miután a Csap utcai rendezvény helyszínén megszűnt, a város szívében ütjük föl a tanyánkat a Kossuth téren.
1: Ma és holnap még számos program várja az érdeklődőket. A könyvhét Viski András Kossuth díjas író Illegalisták című regényének bemutatójával ér véget vasárnap 18 órakor az Aranybika üvegtermében. Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

folytatásban, aki befejezte a turnézást, viszont nem ment el pihenni, nem ment el lazulni, stúdióba vonult, és egy nagyon érdekeset mondott a következő albumról, ami más lesz, mint a korábbiak, a művészetemnek egy másik oldalát szeretném megmutatni a következő nagy lemezemmel. Lady Gaga jön, ez az Abrakadabra tőle itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és önnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig Rádió 1 Top 50, az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével. Ez a dal, az tudja, hogy rajta lesz a listán, de hogy hanyadik, na az majd 10 után kiderül. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, amit indítok. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor
3: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola. November végéig lehet kérni az ingyenes lomtalanítást. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Példaértékű kapcsolat volt a Magyar Honvédség és Debrecen között, ezt a kapcsolatot újraépítjük, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. Az eseményen több mint 100 kadét vett át elismerést kimagasló tanulmányi, sporti és közösségi teljesítményéért. A tárcavezető hozzátette, a minisztérium a jövőben nagyobb figyelmet kíván fordítani a kadétokra, ennek részeként átalakít például az ösztöndíjrendszert, valamint új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola.
2: Nem olyan régen aláírtam, hogy végre kezdődjön meg az új épület építéseit, úgyhogy remélem záros határidőn belül a normális közbeszerzési eljárások után valóban az építkezés megkezdődhet itt a Kratochwil telephelyén, és nem csak Vásárhelyen lesz új épület, hanem itt Debrecenben is.
1: Országszerte mintegy 450 kadét tanul a Honvéd középiskolai rendszerben, Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, Nyíregyházán és Debrecenben. Közülük csak nem 200-an a debreceni intézmény növendékei. November végéig folyamatosan igénybe vehető a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. A szolgáltatásra regisztrálni kell, és évente egyszer ingyenes, de csak meghatározott típusú hulladék helyezhető ki elszállításra. Az AKSD szerint a szabályok betartása a környezetvédelem és a biztonság szempontjából is fontos.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, melyeken darabonként 2-2 töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Van forró vizet, Zsűr? Tudsz forralni, forralni?
2: Nem nagyon forró?
1: Ki akarok próbálni valamit.
2: A kísérletet,
1: tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
3: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbálni.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsült, ugye, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: nem, egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
3: én azért részletek ebben, más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, most egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
3: Micsoda?
1: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül.
2: Igen.
1: De nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez reptéri kávé.
2: Már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen.
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
1: történt,
2: és
1: persze.
2: És ott ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem, másodperc a tátára.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csuhárdeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad.
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az körbe, ahol
3: de
2: ugye
3: de akkor miért vissza szívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. Az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
3: Igen, nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Hát csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy
2: kávéval. Nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tudod, a súrgódást nagyon fáj neki a hú.
1: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
3: hát de
2: után,
3: csak kicsit,
2: de nem
3: csak
2: lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz.
1: De azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek jól kapni 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik a
3: szerszám. Elég fontos dolgot vettek el tőle.
1: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már gyerekkor.
1: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim vannak.
3: Nekem főleg lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bármi.
3: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
1: És azok ilyen kalapács ujjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
1: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
3: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
1: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
3: Erkérő még visszafogok rajta.
1: Olyan, mint a denevér.
3: Igen.
1: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
3: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a nagykést.
2: Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Aha. Azóta érdéketlenítettük.
1: És ott eddig is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Ja, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
3: Megőrülsz! Csukba a szemét, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék!
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülés érzékeny. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért leesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás, illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosár...
1: Emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás, illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával

0: hozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
1: Na mesélj, Gyula, hova szúrjuk?
0: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlanul a Feri új vegyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én, nein!
2: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
0: Tényleg érzéketlen?
1: Itt, igen.
0: Szad már bele, akkor gyorsan
2: keményem. Gyors mércokat nézzük.
1: De várjál, ha bőrén át megy, azért ott már érzékeny.
0: Mint a Bud Spencer filmen.
2: Szúrd
0: meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal fia hülyeségre az a vehet, hogy kisétált és behozott egy pikádot.
2: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
0: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
3: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklomnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
1: Tényleg van benne.
0: Van egy ilyen kis dolga
1: kezelő.
3: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
0: Nagyon durva.
3: A szemöldököm még az egyik.
0: Az a nagyapád, az nem az, csak az Gábölgyi. Az egy kicsit Gábölgyi is.
3: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
0: Semmi köze hozzá, csak Gábölgyi is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
2: Na mondjad nekem, itt van.
0: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
4: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
0: Húsvágóbárd,
4: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztani.
0: Igen.
4: Meg így lehajolta. Láttam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
0: Ne csináld, ennek ilyen súlya van.
4: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
0: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor. Én
5: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
0: Oh,
5: és de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérrelt a visszapillantót a körbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn úgy nézett ki a térde.
0: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
1: Anyád, senki nem szétkuszolt
0: rajta. Jó, oké, na a kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál tovább.
5: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Vérzett a mellbimbóm. Nem, mindjárt elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki, hát én magamhoz öleltem, amely elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külsőlem nyilat, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda szízek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
0: Gyerek idő.
5: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment. Figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi.
0: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágásjeg van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra. Olyan volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
5: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam mai napig senkinek.
0: De hogy elesett és megbotlott és beleakadt a kampó?
5: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kamp, és felakasztott egy a szemébe.
0: Jézus. És nem folyt ki a szeme.
5: Semmilyen nem lett, de...
0: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor jött a tetanusz.

0: Tanulsz, az megvan?
1: Bizony.
0: Seggben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre te tanulsz, mindenre te tanulsz.
2: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a 2 kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
1: És a legót pedig nem engedjük el.
2: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam.
0: Kicsit.
2: Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, azt mondja, nem kellett, jobban lettél.
0: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
2: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
0: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesen tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
1: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
2: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
3: Ó, már megint koszos az autóm.
4: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
3: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
5: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
6: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
7: Mindenhol ott vagyunk.
8: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
10: reklamkukac@mcdb.hu

0: Percben.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 4,5 éves csúcson a forint árfolyama, továbbra is magas árszint jellemzi az ingatlanpiacot. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. 4,5 éves csúcsra erősödött a forint pénteken, vélhetően az iráni háború végével kapcsolatos hírek miatt is. A magyar fizetőeszköz 352 alá is benézett az euróval szemben. Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központ igazgatója a Médiacentrum Debrecennek adott interjújában úgy fogalmazott, a forint erősödése már tavaly elkezdődött, amikor az új jegybank elnök Varga Mihály új árfolyampolitikát vezetett be. A folyamatot a választási eredmény, illetve a külföldi bizalom tovább erősítette. Tardos Gergely szerint hosszabb távon is stabil maradhat a forint árfolyama.
3: Én nem számítanék arra, hogy a forint sokat gyengül, ugyanakkor most egyrészt az iráni háború miatt, másrészt meg azért, mert várhatóan előbb-utóbb a Magyar Nemzeti Bank elkezd kamatot csökkenteni, ezért azt gondolom, hogy erről a szintről nem erősödik már sokat a forint.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. A keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került. Így a korábbi kelet-nyugat árkülönbség gyakorlatilag eltűnt. Ebben az évben Újvidéket látja vendégül Debrecen a holnapig tartó ünnepi könyvhéten. A rendezvény díszvendége Végen László vajdasági születésű Kossuth Díjas író. Lesznek gyerekprogramok is, és az érdeklődők betekintést nyerhetnek például a magyar aranyforint történetébe is. Idén az egykori aranybika szálló ad otthont a könyves programoknak.
4: Fontos az, hogy a debreceniekhez a legfrissebb, legizgalmasabb olvasmányok is eljussanak, különféle szerzői estek könyvbemutatók formájában, de ez is fontos, hogy a könyvkereskedők, akik lehetővé teszik, hogy hozzáférjük ezekhez a könyvekhez, szintén jól érezzék magukat. Ezért gondoltuk azt, hogy miután a Csapó utcai rendezvény helyszínén megszűnt, a város szívében ütjük föl a tanyánkat a Kossuth téren.
2: Ma és holnap még számos program várja az érdeklődőket. A könyvhét Viski András Kossuth Díjas író Illegalisták című regényének bemutatójával ér véget vasárnap 18 órakor az Aranybika üvegtermében. Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak szeretném elmondani nektek.
1: Odafigyelj!
0: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor csillagászat.
3: Az, hogy néznek csiverebedet, az, hogy nem ornitológia.
2: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
0: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
3: Oké.
0: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
2: Na, ez milyen madár volt?
0: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
2: Hogy ez a fostos bugybókához?
0: Mindjárt, csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Ilyen távolságokat látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
2: És ugyanakkorának látsz.
0: Ugyanakkorának
2: látsz. Azt nem lehet öcsém.
0: Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
2: Oké.
0: Jó. De erről van szó.
3: Na várjál. Sajnos a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mintha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
0: Na de akkor ornitológiai.
2: És akkor most jön a sirály.
0: Jól mondod. Ez történt.
2: És fölkapta a Vénuszt.
0: Haladok a forgatási helyszíre.
3: Igen.
0: Ez puszta zámor.
2: Puszta zámor.
3: Uh-huh. A szerelem fővárosa.
0: A szerelem fővárosa, igen, ott igen.
3: Ha, igen.
0: Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, uh-huh. és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya. Épít egy fészket.
2: Igen.
3: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis de időt kérek, várjál.
0: Kelep. Jól tanulsz meg a gólyát. Kalap. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
2: Okay.
0: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
2: Ufó gólya.
0: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
3: És ítélkezik?
2: De lehet, hogy...
0: Mi a szar történik a gólyán?
3: Vadászik.
0: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
2: Nézi a gyíkot meg a békát.
3: Azért, mert az asszony hormonos, és nem bírja
2: meg. Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
3: Igen, ott hormonos, már érzékeny, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
0: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
3: Ez a rádiójáték.
2: Aha, semmit nem.
4: És ha megy a póza tetején, nincs fészkő.
0: Mondom nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
2: Hogy ne lenne fészkő
0: a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
2: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
0: Ott is ül.
3: Ott is ülnek, úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
0: Ott ül a másik.
2: Szerintem
0: téged. 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
2: Szerintem téged figyelnek.
3: Ezt tudni.
0: Ez mi?
3: Ez a hangyák miatt van.
0: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
0: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
2: De hogy állna már párba?
3: De
2: már
3: nem lehet egész nap már gólyázni.
2: Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
0: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
2: Leszállt.
3: Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú
0: megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
3: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
0: Add a varjú hangot. Ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
2: Hát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
0: Igen.
2: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
0: Igen.
2: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
0: Mi az, hogy nem fér bele?
2: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
3: Azt írják, hogy strihálnak.
0: Figyelj, puszta zámor.
3: Hé, szép fiú.
0: Puszta zámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszta zámorra, vagy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
3: Szopránó. Ez a szopránó.
0: Ez most hogy jön ide?
2: Ez szopránó.
0: Ez most hogy jön ide? Szopránó. Szóval, oké, ott ül 30 darab gólya.
3: Igen.
0: Tony Soprano mindegyik?
2: Így van.
0: Mindegyik egy mafiózó gólya.
2: Várnak,
0: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
2: Hangos a fészek, ott van két
3: hallgyerek. Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
0: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs, ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
2: Választotta.
0: Ezek szingliskednek ott?
3: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez van. Úgyhogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
0: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs kanapéja, mind fiú gólyák.
2: Őnek 10 év van oszlopa.
0: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. Úgy van. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznál
3: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis betartani.
0: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekén.
2: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
0: Igen, ezért ő elmegy.
3: Pista, te mit csináltál itt vagy?
0: Nem akarsz menni, az az, hogy miért.
2: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
0: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
3: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
0: Melegek?
1: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
0: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
1: De
0: nem
1: nincs
0: építenek
1: párjuk.
2: Fészket miért nem épít?
1: Mert nincs még párjuk.
2: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
0: Nagyon érted a színvinétel.
2: Én nagyon bírtam.
0: Nem ivarérettek. És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
1: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Akiknek,
0: na jó,
1: akiknek
0: persze,
1: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
2: Na de maguknak. Attól a fészke még ott van. Ki.
1: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
3: A gólyák pont úgy nézegetik utána.
2: Mi most a egyedül?
1: Haverokkal beszélgetik.
0: Beszámoló.hu per gólyák.
3: Kelep-kelep gólyák.
0: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
3: Hát, Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
0: Igen, gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi, kongó ízén paraszt.
1: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete, mert özvegy asszony is van, nem megy újra, hogy
2: ugye a férhez. Nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek, vagy...
0: Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymástól tudnak dumálni. Há? Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
3: Hánykor nyit a gólya diszkó?
0: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra. Ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
2: És kis kapszintásokkal
0: iszonyatos tempó vagyunk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
2: Térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
0: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
3: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
0: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél.
2: 8, fél
0: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
2: még. Addig én haza nem megyek, amíg egy gólyát.
0: Ha van nincs gólyás videót,
2: én,
0: haver.
2: Én fölülök az egyik póznára, érted?
0: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
3: tőle. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják az arra járók.
0: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyenes indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
3: Hi.
2: Öcsém, én ezt ma kinyomozom.
3: Ez azért, ez. Figyelj.
0: Ti csukott szemmel jártok a világba, bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
3: a
0: és kutatom.
3: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
0: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
2: Dobáltad őket,
0: kamicsa. Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
3: Béka.
0: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel Pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
1: Igen.
0: Azért ülnek ilyen szomorúan?
1: Szerintem igen.
3: Ha, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
2: Szemtanú.
3: De egy lábon állnak, vagy kettő?
0: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
2: Mindegyik
0: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
2: Jó.
0: Igazolt.
2: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
0: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a Pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
3: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
0: Miket írnak rágatok, igen.
3: Kelep.
0: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
0: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
2: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyák?
0: Elmondom neked,
3: figyelj. Én örülök, hogy gyógyszert váltottál, amúgy
0: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
2: És ott a Vénusz!
0: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük,
2: vagy ezt
0: megtakarítom. És fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz.
3: Szürke hely, kidörzöd
0: a szürke hely.
2: Nagyon dörzölöm.
0: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
2: Lehet, hogy ott is alszom.
0: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
3: Majd ez csak meghallod a hátam mögött, testvérem.
0: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba, fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
3: Jó, hogy újra találkozunk. Majd egy kis tartozás.
0: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja.

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jyszknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jyszk.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Szék,
8: a világsikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
10: Otthoni és

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
2: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
3: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
5: Hajrá, sportmagazin!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola. Újvidék áll az ünnepi könyvhét fókuszában. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Példaértékű kapcsolat volt a Magyar Honvédség és Debrecen között, ezt a kapcsolatot újraépítjük, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Kratokvél Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. Az eseményen több mint 100 kadét vett át elismerést kimagasló tanulmányi, sporti és közösségi teljesítményéért. A tárcavezető hozzátette, a minisztérium a jövőben nagyobb figyelmet kíván fordítani a kadétokra, ennek részeként átalakít például az ösztöndíjrendszert, valamint új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola.
3: Nem olyan régen aláírtam, hogy végre kezdődjön meg az új épület építéseit, úgyhogy remélem záros határidőn belül a normális közbeszerzési eljárások után valóban az építkezés megkezdődhet itt a Kratokvél telephelyén, és nem csak Vásárhelyen lesz új épület, hanem itt Debrecenben is.
2: Országszerte mintegy 450 kadét tanul a Honvéd középiskolai rendszerben, Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, Nyíregyházán és Debrecenben. Közülük csaknem 200-an a debreceni intézmény növendékei. Ebben az évben Újvidéket látja vendégül Debrecen a holnapig tartó ünnepi könyvhéten. A rendezvény díszvendége Végen László vajdasági születésű Kossuth díjas író. Lesznek gyerekprogramok is, és az érdeklődők betekintést nyerhetnek például a magyar aranyforint történetébe is. Idén az egykori aranybika szálló ad otthont a könyves programoknak.
4: Fontos az, hogy a debreceniekhez a legfrissebb, legizgalmasabb olvasmányok is eljussanak, különféle szerzői estek könyvbemutatók formájában, de ez is fontos, hogy a könyvkereskedők, akik lehetővé teszik, hogy hozzáférjünk ezekhez a könyvekhez, szintén jól érezzék magukat. Ezért gondoltuk azt, hogy miután a Csapó utcai rendezvény helyszínén megszűnt, a város szívében ütjük föl a tanyánkat a Kossuth téren.
2: Ma és holnap még számos program várja az érdeklődőket. A könyvhét Viski András Kossuth díjas író Illegalisták című regényének bemutatójával ér véget vasárnap 18 órakor az Aranybika üvegtermében. Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Olvasunk egy baromi érdekes cikket, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság. És az van, hogy a csalók mesterséges intelligenciát használnak autóbaleseti helyszínek, meghamisított dokumentumot és eltúlzott kárképek létrehozására.
2: Hát de milyen eszük van ezeknek?
1: Mennyire jól csinálják?
2: Hogy kitalálták? Soha nem jutott volna eszembe.
1: Tehát van egy kár az autódon, berakod az AI-ba, és azt kéred neki, hogy csináljon egy nagyobb lyukat, csináljon egy nagyobb horpadást, csináljon egy nagyobb káreseményt, és elképesztő összegekben 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt lepleztek le már tavaly. És azt csinálják most a biztosítók, hogy ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, fejlesztenek egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsalsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
3: Okos.
1: Meghamisítod a fotót AI-jal. Miért nem is jutott volna eszembe?
2: De gondolom, mert bármit ráhamisíthatsz. Azt is, hogy itt fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartóba.
3: Szerintem egyikre se fizetnek.
2: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, hogy de mutogathatod a haverjaidnak, hogy nézd, mi történt. És a nyest, kövér nyesteket.
3: Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondják, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
1: Elmondom neked, mi fog történni.
3: Na, mi fog történni?
1: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
3: Erről van szó.
2: Ne.
1: Hát, de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
2: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nek a jeleit a képen.
1: Most azt csinálják, ők csinálják, tehát hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek majd a szolgáltatási díjat, és te fizeted ki azt, hogy a rohadékot a Marika rémünk, az pont nem, de AI-jal hamisítja a saját fotóit. Tehát rajtad hajtják be. Hát te, aki normálisan fizeted a köteleződet 3 havonta évente. Nem tudnak mit csinálni, szolgáltatási díjat emelnek. Ebben azért az a szemét dolog, nem?
3: Hogy akinek nem csal, annak is többet kell majd fizetni.
1: Az régen kijött egy kárszakértő, egy ilyen Otto bácsi, egy ilyen rossz érettségi zakóba 20 éve,
4: Otto.
1: Mert egy ilyen öreg fazó jött ki, mindig egy kárszakértőként felhívott, és egy ilyen nagyon rossz lehellettel körülbelre járt.
2: Mint a rajzfilmekben a vakondok. Nem most akkor ő tudta kinézni, egy kicsit így.
3: Volt egy 2 megapixeles fényképezőgépe, azzal egy kézzel körbefotóztam.
2: Az a madzag, amivel a csuklóját tartotta.
1: Jobb esetben hozott magával egy szolstokot. Megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a pálott szájával, és utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
3: hát
1: nézi
3: már,
1: meg?
3: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő.
1: Aha.
3: Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
1: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
2: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt,
1: igen, mi lett az Otto, a rossz leheletű Otto bácsikkal?
2: Igen, kis pocak, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát, hogy ez mindig
1: hát van, szerintem egyre profibb. De várj, az AI fölismeri az AI-t, nem? Tehát, hogy azt mondod, nézd meg, hogy az AI készült, akkor ők fölismerik egymást.
3: Hát szerintem most már olyan a rendszer, mert emlékeztek régen, mikor volt régen az AI korszakában 2 évvel ezelőtt, ha láttál egy AI képet, akkor ott mindig azt mondták, hogy nézd az ujjait például, ha ember van rajta, ugye több ujja volt.
1: Igen. Meg ilyen furán állt
3: a keze, de már nem itt tartunk, hogy 5 kereket rajzol be a kocsinak az AI.
1: Hát ők írják, hogy állítok ki arra a Lord is nagy kárszakértő. Ezt ti tudtátok?
3: Csak őt hívnám, a baj lenne.
1: Felhívnád, hogy van itt egy kis kár.
3: Mutatom.
1: Ekkora a károd, de hogy jön ez most ide? Na jó, felhívjuk a Petinget csak, hogy meséljen nekünk. Ez elképesztő, hogy a biztosítók rohannak a bűnözők után, nem?
2: Uh-huh.
1: Eszetekbe jutna? Van egy kell azon bosszankodni, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsid, ezek meg behamisítják ilyen fejlesztet. Milyen rakkós az ember?
2: Igen, de az van, hogy kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor ez hivatali visz... Nem, az
1: hát ez csalás. Mondtam, ez a csalás. Csalás, igen. Ez igazából csalás, igen. Igen. Hello Péter, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok!
1: Figyelj,
5: sziasztok.
1: Ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint értékű hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
5: Hát
4: Igen, igen, olvastam, és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás, fényképekkel való visszaélés, stb. Azért már a fénymásolóval egy idős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgattak a fotókat, hármat, négyet, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolában azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta tényleg ugye mióta ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beházási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhat. És azt mondták, hogy adunk 50 000, jó lesz, átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros útja az ügyfélednek a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosító társaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és akkor azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a képgenerátori megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat

0: több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek, ugye ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosnak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben. Igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között. Tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is jár, tehát valóban azért, hogy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosítási csalás, tehát lehet, hogy gyors dolognak tűnik bedobni egy ilyet. Az IMS reggel én is kipróbáltam, hogy mit csinál a lakásunkból egy ilyen káresemény generált fotó, tényleg megcsinálja, tök jól.
1: Láttam a fotót, elküldted,
0: igen, megnéztem. Igen, elküldtem nektek egy ilyet, még nem fizettek, de nincsenek bent, tehát 9-re már várom a pénzt.
1: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI-kép.
0: Beázott, leégett az autó, mindent, tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
1: Tehát túl jó a kép.
0: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélők, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosítótársaság, emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és akkor a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villám csapott a tévébe, tényleg, igen, úgyhogy adtak a biztosító meg kifizett az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitás tökéletesen le lehetett kérni a biztosító társaság, vagy csak az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosító társaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjárás elemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami. Ebben itt valami, azt gondolom, hogy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laza rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kék-sárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Peti, nagyon köszi. Beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra. Köszi, ciao, ciao. Hello. Az van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshottal lefotózod.
2: És akkor nem mondja meg az AI.
1: És akkor már az AI nem érzékeli. Tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-a készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. Jó, azért lekövessetek el biztosítást.
3: Nem vagyok teljesen biztos. Attól függ, hogy milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, ami az mennyire nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprint screenelsz, mert van, ami azért
1: gagyi, van, ami azért. Kis oda néz.
2: Hát volt már próbálkozás.
1: Hát múlt hét elégett a konyhája, de már csinni villi vadonatúj.
3: Ez például nyelvvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
1: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már hogy nem jött ki, hanem videóhívás volt. Az menő. Fogod is ott körbe pásztázod videóval. Na jó, gyerekek, azért senki ne kövessen a biztosítási csalást. Tehát, hogy így nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
3: Nem, csak a nagyon megszorultak tényleg. Nem, ez, szerintem amúgy ez a néhány év ötlet töltendőbe kapsz, az végül.
2: Annyit megér.
3: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
1: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
2: Technológiával, egy kicsit.
1: Technológiával már, mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak köszönhetően?
2: Írtak a screenshotra, próbálták, bukott.
1: Bukó?
2: Igen.
3: Igen, szerintem attól függ, igen.
1: Igen? Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én még, nekem az, hogy van biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit.

0: De akkor a szenvedés, megküzdés. Semmi,
1: tehát, vagy bejelentés, még akkor sem fizetik.
0: Igen, ezt mondom, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, esünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon, nagyon, nagyon körülményes dolog. Vagy nektek volt, könnyebben fizetnek már?
2: Nekem gyors? Több könnyen. Igen? Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, meg mint az állat, aztán visszaraktad a sajátodat.
0: Visszaraktátok a hibátlan alkatrészt. Tökéletes, hogy egy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
1: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen tömítőgyűrűt, de úgy egynapos mosógép, tehát egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót ott azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
0: Fotón elküldted, és küldték a lóvét? Ennyi volt?
1: Igen, felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem. És akkor csak ömlött és fröcskölt!
0: Annyi volt, hogy szivacsal oda csöpök, tehát néhány csepp vizet, az vett egy új Whirlpool mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
1: Kézzel, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították, nem cserélték. Na, ehhez itt szólsz.
0: És ezt lebiztosítóztattad?
1: Hát már a padló attól függetlenül feljött. Tehát a
0: márvány nem bírja a vizet.
1: Nem, hát én vagyok a szegénykettünk közül.
0: Kararra, hogy márvány nem bírja a vizet, ne adjad már!
1: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
0: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter.
1: Annyi, hogy Dolce & Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce & Gabbana.
0: Igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van.
1: Tehát... Igen, igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
0: Aha. Neked van banki biztosításod?
2: Van.
0: Van ilyen?
2: Neked is van,
1: én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt.
0: Wow, de
2: egyébként, ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
0: Igen?
2: Igen.
0: De miért nem szól?
1: Figyelj, nekem minden nem.
0: Döbbenet, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van. Miért nem ajánlgatják a portéket? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
1: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj.
0: Az elég szomorú. Mondták, hogy
2: ez rövid élet lesz.
0: 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát ezzel.
1: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, tehát közútira, hogyha megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépen.
0: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind meg lehet.
1: Igen, a súlyomat kilóban átkapják. Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést.
0: Nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok, vízkár, tűzkár, haláleset.
2: Abszolút. A lakást, hogyha minden. Úgy veszed, hogy hitelre,
0: akkor kéri a bank, az oké, az tiszta. Akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
1: Megkérem
0: a
1: brókeremet, hogy hívjon fel téged.
0: Balesetbiztosítás.
1: Minden rajta, minden van. Bankkártyához?
0: Erre megnézem a bankkártyámat.
2: Hát ha.
1: És utazbiztosítás is van rajta, tehát hogyha elutazok külföldre, akkor nem kötök külön, mert rajta van a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
0: Érdekes, ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak.
3: És

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola. November végéig lehet kérni az ingyenes lomtalanítást. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Példaértékű kapcsolat volt a Magyar Honvédség és Debrecen között, ezt a kapcsolatot újraépítjük, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. Az eseményen több mint 100 kadét vett át elismerést kimagasló tanulmányi, sporti és közösségi teljesítményéért. A tárcavezető hozzátette, a minisztérium a jövőben nagyobb figyelmet kíván fordítani a kadétokra, ennek részeként átalakít például az ösztöndíjrendszert, valamint új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd középiskola.
2: Nem olyan régen aláírtam, hogy végre kezdődjön meg az új épület építéseit, úgyhogy remélem záros határidőn belül a normális közbeszerzési eljárások után valóban az építkezés megkezdődhet itt a Kratochwil telephelyén, és nem csak Vásárhelyen lesz új épület, hanem itt Debrecenben is.
1: Országszerte mintegy 450 kadét tanul a Honvéd középiskolai rendszerben, Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, Nyíregyházán és Debrecenben. Közülük csaknem 200-an a debreceni intézmény növendékei. November végéig folyamatosan igénybe vehető a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. A szolgáltatásra regisztrálni kell, és évente egyszer ingyenes, de csak meghatározott típusú hulladék helyezhető ki elszállításra. Az AKSD szerint a szabályok betartása a környezetvédelem és a biztonság szempontjából is fontos.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, melyeken darabonként két-két töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Figyeljetek ide, van egy kérdés, nekem kellene most egy kis segítség. Házi állatfronton vagyunk.
1: Reggelizés közben kiderült valami a sötét titka Balázsnak. Sötét, hogy erre nem is gondoltam.
0: Nem is gondoltatok, hát a Szilárd mesélte el, hogy milyen háborút folytat az élővilággal a természetben, és mondtam, hogy akkor ebben egyezünk, mert én is harcolok. Mit lehet csinálni, gyerekek? Megvan ez a nagyobb hangya, ami ilyen nagyon gonosz, és ilyen fél centi is? Nagy lábai vannak, nagy potroha van.
2: Az arcán látod, hogy gonosz?
0: Nem néz ki jól.
2: De ez nem az, kedves. Nagyon gonosz.
0: Nagyon gonosz, nem kedves. Nem a kicsi aranyos, ami bejön a lakásba, és fölzabálja a morsát, nem.
1: De ez ugyanúgy néz ki, de kicsi,
2: ez a lábadat
1: nagy,
2: viszi igen. El.
0: Ez?
2: Nem figyelsz, nincs lábad.
0: A házad körül serénykedik. Uh-huh. Nagyjából, mióta oda költöztünk, egy másfél éves harcban állok velük. Uh-huh. Kiderült, hogy ezek a kis genyók, ezek szeretnek bizonyos dolgokat elhordani a házadból, ami építőanyag. Én ezt nem tudtam. És
1: vállalkozó nagyek?
0: Ezek vállalkoznak.
2: De mi egy féltéglával a vállán vonul a hangyabból?
0: Igen, és mindig rád kacsint, és azt mondja, köszi, Bari. Ezt mi nagyon szeretjük.
1: Nem azt mondja, közben azt mondja, köszfőnök.
0: Köszfőnök. Nem, kiszúrtam, hogy van egy bizonyos haladási irányuk, bent ment a járólapon, vagy mi az Isten, az nem tudom, már vagy nem érek, és mennek fölfelé a házon, és fölmennek a tetőre. És én fél évig csodáltam őket, hogy milyen cukik, nézd meg, vonulnak, ott laknak biztos, milyen aranyosak.
2: Napoznak,
0: jól érzik magukat. Na most nem ez történik, hanem te ezt idealizálva elképzeled, hogy milyen jó arcok. Egy barátom elmondta, hogy ezek konkrétan, ezek lebontják a tetődet.
1: De hallod magadban közt, hogy beszélgetnek, tudod, a hangját.
3: Na gyere, menjünk a maflához.
0: Nem fog minket kiirtani. Na jó, mondom, a harc legyen harc. Elmentem Óbiba, vettem ilyen fehér port, ez ilyen hangyaírtó por, azt mondják, hogy a vonulási útvonalukat szórd le, és ha leszórod a vonulási útleveleket, soha többet nem jönnek, nagy erőkkel megköszönik.
1: Megbesteinted őket.
2: Leszórtad? Mit csináltak a hangyák?
0: A negyedik útvonalon harcolok velük. Most konkrétan ott tart a harc, hogy megint leselkedek, hogy hova építették ki az új útvonalat, ugyanis megrágják a tetőbe a hungarocelt, 2-3 év alatt komplett tetőszerkezeteket bontanak szét, iszonyat károkat csinálnak.
1: Mióta laksz ott?
0: Hát egy másfél-két éve körülbelül.
2: Még másfél éve.
0: Nem merek fölmenni a tetőre, mert lehet, hogy nincs.
2: Egyszer csak ázik a nappal.
0: Azt sem, hogy figyelem az útvonalukat, és mindig leszórok oda ilyen fehér port, nem tudom az mire jó, ahol vonulnak, röhögnek rajta, leszarják. De ahhoz hasonló, igen.
2: Nem lehet, hogy összekeverted a kettőt? És te kreatítasz neki?
0: És azt szedik. Tedd már be ezt, milyennek a nava?
1: De azt nem próbáltad, hogy csak simán körbe szorod a házadat?
0: Hát körbe még nem szortam, mert azért ahhoz viszonylag sok port kéne venni.
1: Ja igen, tehát a kastély miatt.
0: Ne haragudj, tudod, azért 4000 négyzetmétert körbe szórni.
2: Tudod, mibe kerül.
1: Tehát az van, hogyha a tornyot kihagyom.
0: 3-4 óra az óra járásával ellentétesen megkörülöm a házat, az 3-4 óra.
1: Drágám, mindjárt jövök, csak körbe szétem a házat.
0: Elmegyek sétálni, nem vigyázok, nem találok vissza akkor a kert. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy körbe szórni.
1: Nem kell megkérni, nem tudom, a bejáró nőidet, tudod, az izraelieket, vagy a brazil nőket, akik ott dolgoznak.
2: Kicsit takarítsanak, kicsit szórjanak.
1: Hát egy irányba, mindenki elindul különböző irányba.
0: Egy szórják az
2: szórják. Tudod, mi kell? Megvan, ami téged meg fog menteni, amivel a focipályán húzzák a csíkokat. Egy olyan kis gépet, és akkor szépen
0: az ugyanaz, amivel Curtis húzza a csíkokat.
2: Nem, ő mást húz, de igen. Jó.
0: Figyelj, nem engednek, nem mennek el. Most azt jelik a rohadékok, hogy van az ablakomon, vagy a konyhánkon egy kis ablak. És bekempeltek oda, hogy ott mennek a kövön végig. Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
2: Hát és oda integet?
0: Kis túlzás, elöblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, hogy mennek föl. Uh-huh. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit csinálnak? Fészket raknak? Szétbontják?
2: Szerintem megeszik a szigetelést.
0: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
1: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fennlaknak ezek a tetőn.
0: Igen.
1: De úgy, lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok közben, már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent egy nem is egy város, egy világ, egy univerzum.
0: Igen, ott egy külön univerzum.
1: Hely, nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ezzel csak így beszakadna majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
0: Beesik az eső, tudod.
1: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
0: Ja.
1: Kapd el a főnököt.
0: Igen.
1: A főnöküket.
0: Nem. Menjek fel, beviszed, és egyen meg a királynőt.
1: Nem, beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondod neki, hogy figyelj
0: srác.
2: A békés egymás mellett élés
0: mellett
2: vagyok.
0: Nem akarok nektek rosszat.
1: Ezen a településen lakik Kovács András Péter is. Szintén nagyháza van, úgyhogy szerintem...
0: Takarodjatok át oda.
1: Hajlandó vagyok adni nektek egy nagyobb összeget.
0: Ugye. Nem, a fél évem azzal telt, hogy lefeküdtem a gyerekkel, a kicsivel, és mondom, nézd meg. Illatanyag alapján közlekednek, nézd meg, hogy egy sávba mennek, nézd meg, milyen aranyosak, hogy mennek a háztetőre, és tartottam ott egy ilyen David Attenborough fél évet, a hangyáknak a bolybaállásukról, a szaglásukról, de közben ezek már zabálták a tetődet, érted? Érted? De ezek nem ezek leszarják, hogy te szereted őket. Vagy ők is így beszélnek. Nézd az öreg meg, én lefeküdt és nézd minket. Nem vagy. Menjünk el mellette, biztos része.
1: Nézd ezt a muflon fejét. Na azok meg a fia. Ha ez mind a kettő jó szívű, majd akkor majd az unokáink is emlegetni fogják a nevüket.
0: Mi a neve ezeknek a rohadékoknak, Zsül? Mi a nevük, hogy hívják őket, és mit tesznek a tetőn?
2: Tudni akarunk minden, Gyula.
0: Fekete angyal, fekete. Hiába rakod az útvonalra a fehér port, hiába öntöd, leszarják, más útvonalat találnak, nem tudod kiirtani őket. Nem
2: tudsz venni egy hangyászsült?
0: Az mi? Az, az állat?
2: Az nagyállat, tudod, akinek ilyen hosszú nyelve van. Én azt szeretném. A nyíregyházi ízébe, állatparkba, biztos van az zóba.
1: Írok nekik, hogy akkor egy ilyet kikölcsönöznék
2: csak egy hétre. Hétre. Egy hétre ott lakna nálad, és ő az, aki nagy nyelvével.
0: Fölfalja őket. És arra gondoltam, hogy hívok egy ilyen állat, mi ez a kis állat, rágcsáló írtás, vagy valami, de én sajnálom ezeket a dögöket. Tehát én,
1: azt ki... írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
0: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
1: És ezek a fába költöznek be.
2: A tetőn van fa.
0: Szétszedik a tetődet. Szétszedik, szétrágják. Valószínűleg
1: most írják, hogy ezek konkrétan tehát el fogják rohasztani a tetődet.
0: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
1: 4 kiló darabja. 4 kiló akkor meg palota pincsi.
0: A múltkor érted, megpróbálta fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját.
1: Nem szoktad hallani a napjában, hogy dübögnek?
0: Igen, hatalmas buli, hatalmas
2: buli. Hány éve van? Másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az
0: internet. Nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házra, és így állok, és nézze aranyosak, mennek föl egymás után. Na szakminták alapján közlekednek, gyere, Noelke, nézd meg, jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
1: Éjszaka nem hallasz, hogy... Semmi.
0: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van föl.
1: De most kiköltünk hova, ők hozzád, vagy te hozzájuk, mert ez nagyon fontos.
0: Na, én így vagyok ezzel.
2: Ki volt ott korábban?
0: Valószínűleg ők.
2: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
0: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, hogy vonulnak. Hogy vonulnak?
2: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
0: Teljes, nem tudom, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
1: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
2: De okos. Okos hangja.
0: De hova közlekednek? Tehát a tetőt szereti. És de, hova, de mi a másik útvonal?
2: Hát a kaja az meg len van, lendaknak, biztos.
1: Nem, lendaknak a földbe. Nem, felemegy zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
0: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcoröhög, amíg mosogatsz, pofát barög, és elmegy lefelé.
1: Igen. Igen.
0: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
1: Igen.
0: Rohadt anyjukat.
2: Nem?
0: Jó.
1: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hadjárátokat ólommal. És utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte ágazó.
0: Iszonyat durvákat építenek, igen.
1: És nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, ez kicsit drága, de valami fémmel.
0: Aranyjal.
1: Alumíniumban. Valamivel kérdezik. És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetőd, de mi van alatt?
0: Mi van alattam? Lehet, elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
1: És nem tudsz nekik venni valamit az obiba? Vagy tudod, meg
0: lerakok nekik egy régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, egy ilyen fehér dobozt kellett vennem. Igen, befogott a hangja, nem tudom, ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. Hát ilyen, nincs semmi rossz szaga, meg semmi, azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták a fehér port.
2: Igen.
0: Arcon rögtek, és elvitték a fehér
2: port. Jó, a nagy megoldás a konyhaablakba, a mosogatás közben, hogy vonulnak, egy dezodor és egy öngyújtó.
0: Azt imádtam. Igen.
1: Szerintem azt kell csinálni, hogy az egyiket elkapod, összevered, de a többiek figyeljenek.
0: És akkor azt majd... látják, hogy birkózom egy hangyába, csapkodom ide-oda.
1: És elmondja majd a többieknek, azok majd tanulnak belőle.
0: Jó, ilyenkor egyébként állatkínzás követsz el, ha kihívsz egy kis rágcsálóírtót, és úgy, hogy van, megöleted az összeset?
2: Azt,
1: a rágcsálóírtó nem fog segíteni nekem, mert itt egy hangya terroristára van szükség.
0: Van ilyen rágcsálóírtás, hangyaírtás, ez kijön a házhoz.
1: De van ilyen, hogy csak hangyaírtó szakmai?
0: Nem, nem, hát ő hangyaírtó, ő mindent megcsinál
2: minden,
0: neked.
2: Minden ilyesmi. Hangyacsapda?
0: Azt nem tudom, hogy mi.
2: Kics dobozka, amiben van valami számukra vonzó, bemennek és nem tudnak kijönni.
1: Hát, szerintem nem.
0: Nagyon egy semmi? Jó hangyával egy dobozba bemegy, hogy a 10 darabot. Hát ezzel nem vagyok előre. Százasával vonulnak föl a házamnál. Tehát ez nem hogy a 3 darab vonul, folyamatosan vonulnak egymás után, egy fekete csíkot húzva föl a háznak a falára.
1: Mondom, segítek nektek. Szerintem legyen a bio megoldás. Mi a hangya természetes ellensége, ezt gondoljuk végig. Ki az, aki a legjobban utálja a hangyát az emberek kívül?
0: Az állatok nem bántják, állatok nem
1: bántják. Miért a lódarazsak például nem eszik meg ezeket a nagy lóhangyákat?
0: Nem szeretik nagyon. Én néztem, se a madarak nem bántják.
2: Egyedül a hangyás sül. Ez az egyetlen, amit be
1: tudsz
2: vetni. Azt
1: írja, tessék, itt van. Kétéltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekkót, rágyel a házra.
0: És elengedem őket.
1: Igen. Vannak rovarok és óriás pókok.
0: Hát azzal az előrébb vagyok az óriás pókokkal, nálunk nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókálóban nem csinálunk semmit. Építs csak ebben rovarhotelt.
1: Igen, de azt mondjuk, hogy a harkályok, tehát akire számított, a varangyok, a harkályok, a fürgegyíkok, és a talajban élő pókok, illetve a fürkész darazsak. Tessék!
0: Na, szépen. Szóljatok a Zsülnek, legyen ő a hangyás Zsül. Zsül, gyere már ki. Föl tudod nyalogatni őket nekem.
2: Jó, találtam 5 természetes hangyaírtószert. Minden napra egyet ki kell
0: próbálnod. Jó, jöhet, szódabikarban túl vagyok,
2: egyes
0: szólok.
2: Citromos hangyaírtó.
0: Igen.
2: Oké. Okay. Hangyacsapda borsavból és szódabikarbónából.
0: Az mondom, hogy a szódabikarbónán túl vagyok.
2: Borsavat nem tettél bele, haver, ez az. Sima bors. Borsozt körbe az egész házat.
0: Egy ilyen borszoróval szar.
2: Egy ilyen nagyobbal.
0: Az teljesen reális.
2: Cukorral is lehet. És mosogatószerrel.
0: Ez mind jó.
2: Ez mind jó.
0: A prediabéteszel. Aki ezeket írta, az nem küzdött még hangyával.
2: Minden napra egyet próbálj ki.
1: Szülyeség, nem lehet diabéteszel fenyegetni a hangyákat. Igen. Az nem fogja őket kikészíteni. Szerintem minden... sokkal radikálisabb dolog kell.
0: Igen. Jó, hívok egy írtó, gyerekek. Ez akkor harc. Mostantól kezdve hadban állunk. Hadd üzenet neki.
1: Én meghozok neked fürkész darazsakat.
0: Jó.
1: Az amúgy egy éles stílus lenne, ha megpróbálsz bejutni a házba ki.
0: Igen, faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
1: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
0: De, igen.
1: Legközebb létszés nem ézes kalácsból építkezik.
4: Na, ennyi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
4: Azaria, Des, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV-s a geng, és még sokan mások.
5: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
6: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy! Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
10: Otthoni és üzleti

0: 12-77-es telefonszámon.
1: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
2: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
3: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
4: Június 20-án múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetriest és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
5: Hajrá Sport magazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
6: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: 4,5 éves csúcson a forint árfolyama. November végéig kérhető az ingyenes lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. 4,5 éves csúcsra erősödött a forint pénteken, vélhetően az iráni háború végével kapcsolatos hírek miatt is. A magyar fizetőeszköz 352 alá is benézett az euróval szemben. Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központ igazgatója a Médiacentrum Debrecennek adott interjújában úgy fogalmazott, a forint erősödése már tavaly elkezdődött, amikor az új jegybankelnök Varga Mihály új árfolyampolitikát vezetett be. A folyamatot a választási eredmény, illetve a külföldi bizalom tovább erősítette. Tardos Gergely szerint hosszabb távon is stabil maradhat a forint árfolyama.
8: Én nem számítanék arra, hogy a forint sokat gyengül, ugyanakkor most egyrészt az iráni háború miatt, másrészt meg azért, mert várhatóan előbb-utóbb a Magyar Nemzeti Bank elkezd kamatot csökkenteni, ezért azt gondolom, hogy erről a szintről nem erősödik már sokat a forint.
7: Az OTP Bank elemzési központ igazgatója úgy véli, az exportőröknek meg kell tanulniuk együtt élni az erős forinttal. November végéig folyamatosan igénybe vehető a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. A szolgáltatásra regisztrálni kell, és évente egyszer ingyenes, de csak meghatározott típusú hulladék helyezhető ki elszállításra. Az AKSD szerint a szabályok betartása a környezetvédelem és a biztonság szempontjából is fontos. Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Az 50.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you take

48. helyen ezt követte Aloktól, Eva Max-től a Car Keys, a 47. helyen Dua Lipától a Training Season, meghallgattuk ezeket a dalokat. 46. Ed Sheerantől Martin Garrixtől az újdonsága Repeat It. Ez pedig a 45. helyen egy popballada követi Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal.

legyen ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik most. Nemrég percekkel ezelőtt a 43. helyen játszottam a Do It Again Ray Daltontól, amit a 42. a Single Soon követ.

Blondish és a Never Walk Alone. Kygo, Ava Max, Whatever. Most hallgattuk meg a 4.

0: Spotify Top 50, a 37.
1: A Never Going Home Tonight David Guettától és attól az Alessótól, aki egy évtized után újra együtt dolgozott a One Republic-kal. A 2013-as If I Lose Myself, a Sebastian Ingrosso-val közös Calling, vagy a Scars után 2026-ban újra megkezdi majd a slágerlisták meghódítását. A One Republic és Alessó az új közös dal címe In Your Eyes, egy icipicit mutat

pont egy hónap múlva Németországban Hertenben egy nagyszabású koncerten az ír világsztár Ronan Keating különleges vendége lesz Cameron, de fellép a legrangosabb német, osztrák és svájci fesztiválokon. És most érkezik itt a Rádió Egyen is. Saját maga előszeretettel jellemzi a zenéjét, önironikusan úgy, hogy elektronikus popzene, rossz gitárhangzásokkal. A valóság viszont az, hogy fülbemászó, rádióbarát, kifejezetten pozitív lüktetésű popdalokat gyárt Cameron. A Hug Yourself ezen a héten a 33.

hoz ki világsikereket. Ez a dal, a Save Me Tonight, még el sem érhette a megfelelő pozícióit a slágerlistákon, már is kidögte a vadonatúj dalát BB Rexával. És most, hogy elindult a foci világbajnokság, kijött a legújabb foci himnusza, a DNA, amit Andrea Bocellival és Megan Thee Stallionnal készített. A csütörtöki megnyitó ünnepségen ez a dal meg is szólalt élőben, bár David Guetta ezúttal csak a monitorokon, a kijelzőkön volt jelen a színpadon, az országok zászlaja.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely nagyon szuper hétvégét kívánok mindenkinek. A Top 50 azonnal folytatódik az információk után a 27. helyen. A Shouse és Felix Jen dala nyitja az újabb órát. Mindjárt jön a Walk With Me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel

0: kávét és koktél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világ sikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
4: és a legnagyobb hazai együtt. Tesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
3: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezd velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
7: Apa, ugye én is mehetek majd a tevás nyári táborba?
8: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
9: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
10: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Megújul az egyetem tér. Nem jött össze a bronz a Deac futszálosainak. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Több ütemben alakul át a Debreceni Egyetem főépülete előtti emblematikus park, amely a város és az intézmény közötti megállapodás nyomán június 1-jével az egyetem vagyonkezelésébe került. A szerződés keretében az intézmény vállalta a park gondozását, valamint több ütemben történő felújítását. Kun András városi főkertész tervei alapján megújulnak a park burkolatai, elnyújtott lépcsőkkel kapcsolják össze a kert és az épület előtti teret, ülő lépcsőket alakítanak ki, megújulnak a reformátorok szobrai, valamint kibővítik a medencét egy járható sekély 1-3 cm mélységű résszel. A tervek szerint június 20-ától működik a parkot díszítő szökőkút is, melyet a következő évek folyamán szintén korszerűsítenek. Már idén nyáron megkezdődhet a munka. A teljes felújítás várhatóan 2029 áprilisára fejeződik be. Nem jött össze a bronzérem a Deac férfi futszálosainak. A Debreceni Egyetem csapata szoros első félidő után a bronzpárharc utolsó meccsét 7-1-es vereséggel zárt a Veszprémben. A harmadik helyről döntő csata 4 meccs után 2-2-re állt, és mivel a párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart, így biztos volt, hogy a bronzérmeket Veszprémben kiosztják, csak az volt a kérdés, hogy melyik együttes ünnepelhet a lefújás után. 2-1-es félidő után végül 7-1-re nyert a hazai csapat, így megszerezte a bronzot, míg a debreceniek a negyedik helyen zártak az NB1-ben. Felhős időnk lesz, kisebb zápor, zivatar is előfordulhat. Délutánra 23 és 25 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
3: Rádió
5: Slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
3: Rádió 1.
5: A 35.

Számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

igazi mai sláger, a Stumbling In a 24. helyen. 23. Teddy Swims és a The Door. A 22. David Guettából a One Republic-kal az I Don't Wanna Wait.

0: 21.
1: Where is my husband? Ray következik. Nem lehet egyszerű dolga az őt kísérő zenekarnak. Folyamatosan kommunikál velük az énekes nő a színpadon, de nem sztorizgat ilyenkor, hanem ide-oda pakolgatja a zenéket a setlistben. Az ő koncertjei manapság úgy néznek ki, hogy elindulnak egy tervezett dalsorrenddel, de mivel Ray folyamatosan figyeli a közönség reakcióit, soha nem úgy alakul az este, ahogy azt eltervezték. A dalok random sorrendben jöhetnek a koncerten, sőt előkerülhetnek olyan zenék is, amivel egyáltalán nem is készültek. Ray mondta, hogy szereti bizonytalanságban tartani a zenekarát a színpadon. Ő következik.

0: 19. helyen. Már is érkezik Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer. Elmondom a tuti receptet, hogyan kell sztárt csinálni magunkból. Gyúrjuk ki magunkat veszettől, de tényleg úgy, hogy a hasunk legyen olyan, hogy még a radiátor is elszégyelje magát. Jelentkezzünk egy népszerű valóságshowba, legyen a karakterünk közönségkedvenc, és legalább annyira jóba legyünk a szerkesztőkkel is, hogy az éppen készülő dalunkat eldurrantsák a műsorban, és hogyha az a zene jó, akkor beindulhat vele a zenei karrier. Így volt ezzel Joel Corey is. Mázlia volt, hogy az adott valóságshow több országban is futott egyszerre, úgyhogy az európai karrier borítékolható volt. Joel Corey már a világsztár, imádják a szakmában is, a francia Galantis készítette vele együtt ezt a dal. 18. a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Turn the Lights Off, ezt most hallgattuk meg. Taylor Swift-tel folytatom, ráadásul az újdonságával, Opalite. Az opál a legendákban sokszor bal szerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága Taylor Swift, és hatalmas ugrással a 30. helyről a 15. helyre érkezett ezen a héten az Opalite.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és a legjobb 5 dal között a New Religion B.B. Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt B.B. Rexa, ez a New Religion, és már

Like Mine, 10. Ed Sheeran kamerája Cyril Remixben, 9. I don't need a camera to capture this moment. Loi és a Get Lucky a 8. Lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martinnal, Out of My Head, 6. 5. BB Rexha és a Faithless, New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1-et, csak igazi vagy,
1: és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: G-A-E-C-O-O. G-Co. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új G-Co 5 és G-Co 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. G-Co. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. G-Co.hu.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
1: Otthoni és üzleti

0: 0677-es telefonszámon. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Megújul az Egyetem tér. Két debreceni épületet ismertek el az ingatlanfejlesztés Oscar díjával. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Több ütemben alakul át a Debreceni Egyetem főépülete előtti emblematikus park, amely a város és az intézmény közötti megállapodás nyomán június 1-ével az egyetem vagyonkezelésébe került. A szerződés keretében az intézmény vállalta a park gondozását, valamint több ütemben történő felújítását. Kun András városi főkertész tervei alapján megújulnak a park burkolatai, elnyújtott lépcsőkkel kapcsolják össze a kert és az épület előtti teret, ülő lépcsőket alakítanak ki, megújulnak a reformátorok szobrai, valamint kibővítik a medencét egy járható sekély 1-3 cm mélységű résszel. A tervek szerint június 20-ától működik a parkot díszítő szökőkút is, melyet a következő évek folyamán szintén korszerűsítenek. Már idén nyáron megkezdődhet a munka, a teljes felújítás várhatóan 2029. áprilisára fejeződik be. Újabb rangos nemzetközi építészeti elismerésben részesült Debrecen. A Városháza épülete és a Sas utcai mélygarázs a Nemzetközi Ingatlan Szövetség World Prix Excellence Awards 2026 pályázatán ezüst díjat nyert a közösségi infrastruktúra kategóriában, jelentette be Facebookon Papp László polgármester. Ez a világ egyik legrangosabb nemzetközi ingatlan szakmai versenye, melyet gyakran csak az ingatlanfejlesztés Oscar díjaként emlegetnek. Ezzel a kiemelkedő építészeti, fenntarthatósági és közösségi értékeket teremtő ingatlan projekteket ismerik el. Felhős időnk lesz, kisebb zápor, zivatar is előfordulhat. Délutánra 23 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben, egy órán keresztül. Daily Mix.

Kellemes hétvégét és szombat délutánt kívánok önöknek. 2026. június 13-a van, még jó, hogy nem péntek. Ez pedig már a Rádió 1-en, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. A mikrofonnál a stúdióban a lemezjátszók mögött Kessérű Tomi. Az első órában mixelek, aztán pedig jön Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Szóval a lényeg, hogy kettőig együtt vagyunk. Úgyhogy várom önöket, üzenjenek, pötyögjenek, ha van kedvük, 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánok a közlekedőknek, ha esetleg látnak egy trafit, akkor mindenképpen dobjanak egy üzenetet. Én pedig hozom az igazi mai slágereket, természetesen már is érkezik Martin Garrix újdonsága, ez már a Butterflies, itt a Rádió 1-en, a Daily Mix.

Ez a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, ez meg egy info a tömegközlekedőknek, ugyanis a Dehír beszámolója szerint jelentős villamos pályafelújítás kezdődik Debrecenben, amely hosszú hetekre átalakítja az 1-es és 2-es villamosok közlekedését. A munkák ugye több szakaszban zajlanak majd, és lesznek olyan időszakok, amikor pótlóbuszok váltják a villamosokat. A felújítás oka egyébként, hogy a pálya több ponton elhasználódott, ezért szükség van sínycserére, ágyazatjavításra és a kapcsolódó infrastruktúra karbantartására. A szakemberek szerint ezek a munkák elengedhetetlenek a biztonságos és megbízható közlekedéshez. A DKV pedig előre figyelmeztet, a következő hetekben meghosszabbodhat az utazási idő, és érdemes lesz indulás előtt ellenőrizni az aktuális menetrendet. A város célja, hogy a felújítás után csendesebb, stabilabb és tartósabb pályán közlekedhessenek majd a villamosok. Nagyon szépen köszönöm a megértésüket és a türelmüket. Mi is megyünk tovább a Rádió Egyen, a Daily Mixben, jön Fast Boy és Good Life.

Megyünk tovább itt a Rádió Egyen a Daily Mixben, józsaiak figyelem. A vállalkozók útján mintegy 750 méter hosszú szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít az önkormányzat. Az oszlopok daruzása már megtörtént, majd június 15-e és 19-e között, tehát a jövő héten a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítését végzik el. Az új közvilágítási hálózat bekapcsolása várhatóan június 30-áig megtörténik, közölte a debreceni önkormányzat. Kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején a vállalkozók útján fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a darús járművek környezetében időszakosan helyi forgalom korlátozásokra kell számítani, írja a dehír.hu. Nagyon szépen köszönöm az együttműködésüket és a megértésüket, valamint a türelmüket ebben az esetben is. Cserében természetesen hozok egy újabb igazi mai slágert, ha a Rádió Egyen a Daily Mixben, jön David Guetta és a One Republic. Ez már az I Don't Wanna

0: Június 13-án szombaton itt a Rádió 1-en a Daily Mixben ünnepelünk, jönnek a névnaposaink első körben. Itt vannak ma az Antal nevűek, ez a római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik. A jelentése valószínűleg herceg, fejedelem vagy elöljáró. Aztán ma ünnepelnek az Anettek is, ez az Anna önállósult francia becézőjéből származik, aminek a jelentése kegyelem, illetve könyörület. És itt vannak még a Tóbiások is, ez pedig egy héber latin eredetű név, a jelentése Jábe jó. És a szülinaposok természetesen, úgyhogy így egyben, ahogyan szoktam, köszöntöm önöket, Isten éltessen mindenkit. Egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió 1-en a Daily Mixben jön Teddy Swims és a The Door.
1: Daily Mix a Rádió 1-en.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 13-a, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszem FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Vida Gyula vagyok. Példaértékű kapcsolat volt a Magyar Honvédség és Debrecen között, ezt a kapcsolatot újraépítjük, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. Az eseményen több mint 100 kadét vett át elismerést kimagasló tanulmányi, sporti és közösségi teljesítményéért. A tárcavezető hozzátette, a minisztérium a jövőben nagyobb figyelmet kíván fordítani a kadétokra, ennek részeként átalakít például az ösztöndíjrendszert, valamint új épülettel bővülhet a debreceni Honvéd Középiskola.
2: Nem olyan régen aláírtam, hogy végre kezdődjön meg az új épület építéseit, úgyhogy remélem záros határidőn belül a normális közbeszerzési eljárások után valóban az építkezés megkezdődhet itt a Kratochwil telephelyén, és nem csak Vásárhelyen lesz új épület, hanem itt Debrecenben is.
1: Országszerte mintegy 450 kadét tanul a Honvéd Középiskolai rendszerben, Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, Nyíregyházán és Debrecenben. Közülük csak nem 200-an a debreceni intézmény növendékei. 4,5 éves csúcsra erősödött a forint pénteken, vélhetően az iráni háború végével kapcsolatos hírek miatt is. A magyar fizetőeszköz 352 alá is benézett az euróval szemben. Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központ igazgatója a Média Centrum Debrecennek adott interjújában úgy fogalmazott, a forint erősödése már tavaly elkezdődött, amikor az új jegybankelnök Varga Mihály új árfolyam politikát vezetett be. A folyamatot a választási eredmény, illetve a külföldi bizalom tovább erősítette. Tardos Gergely szerint hosszabb távon is stabil maradhat a forint árfolyama.
3: Én nem számítanék arra, hogy a forint sokat gyengül, ugyanakkor most egyrészt az iráni háború miatt, másrészt meg azért, mert várhatóan előbb-utóbb a Magyar Nemzeti Bank elkezd kamatot csökkenteni, ezért azt mondom, hogy erről a szintről nem erősödik már sokat a forint.
1: Az OTP Bank elemzési központ igazgatója úgy véli, az exportőröknek meg kell tanulniuk együtt élni az erős forinttal. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. A keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került. Így a korábbi kelet-nyugat árkülönbség gyakorlatilag eltűnt. Több ütemben alakul át a Debreceni Egyetem főépülete előtti emblematikus park, amely a város és az intézmény közötti megállapodás nyomán június 1-jével az egyetem vagyonkezelésébe került. A szerződés keretében az intézmény vállalta a park gondozását, valamint több ütemben történő felújítását. Kun András városi főkertész tervei alapján megújulnak a park burkolatai, elnyújtott lépcsőkkel kapcsolják össze a kert és az épület előtti teret, ülő lépcsőket alakítanak ki, megújulnak a reformátorok szobrai, valamint kibővítik a medencét egy járható sekély 1-3 cm mélységű résszel. A tervek szerint június 20-ától működik a parkot díszítő szökőkút is, melyet a következő évek folyamán szintén korszerűsítenek. Már idén nyáron megkezdődhet a munka, a teljes felújítás várhatóan 2029. áprilisára fejeződik be. Újabb rangos nemzetközi építészeti elismerésben részesült Debrecen. A Városháza épülete és a Sas utcai mélygarázs a Nemzetközi Ingatlan Szövetség World Prix Excellence Awards 2026 pályázatán ezüst díjat nyert a közösségi infrastruktúra kategóriában, jelentette be Facebookon Papp László polgármester. Ez a világ egyik legrangosabb nemzetközi ingatlan szakmai versenye, melyet gyakran csak az ingatlanfejlesztés Oscar díjaként emlegetnek. Ezzel a kiemelkedő építészeti, fenntarthatósági és közösségi értékeket teremtő ingatlan projekteket ismerik el. November végéig folyamatosan igénybe vehető a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. A szolgáltatásra regisztrálni kell, és évente egyszer ingyenes, de csak meghatározott típusú hulladék helyezhető ki elszállításra. A veszélyes hulladékokat, a vegyszereket, a mezőgazdasági alkatrészeket, valamint azokat az anyagokat, amelyeket a lakossági hulladékudvarban lehet leadni, nem viszik el. Debrecenben a lomtalanítás népszerű szolgáltatás. Az AKSD szállítójárművei március 16-a óta járják a várost, ez idő alatt több mint 250 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A lomtalanításkor csak háztartási szilárd hulladékot szabad kitenni, minden más illegális lerakásnak számít. A lomtalanítás november 30-áig folyamatosan elérhető Debrecenben. Ebben az évben Újvidéket látja vendégül Debrecen a holnapig tartó ünnepi könyvhéten. A rendezvény díszvendége Végen László vajdasági születésű Kossuth Díjas író. Lesznek gyerekprogramok is, és az érdeklődők betekintést nyerhetnek például a magyar aranyforint történetébe is. Idén az egykori aranybika szálló adott hont a könyves programoknak. Korpa Tamás kurátort hallják.
4: Fontos az, hogy a debreceniekhez a legfrissebb, legizgalmasabb olvasmányok is eljussanak, különféle szerzői estek könyvbemutatók formájában, de ez is fontos, hogy a könyvkereskedők, akik lehetővé teszik, hogy hozzáférjük ezekhez a könyvekhez, szintén jól érezzék magukat. Ezért gondoltuk azt, hogy miután a Csapó utcai rendezvény helyszínén megszűnt, a város szívében ütjük föl a tanyánkat a Kossuth téren.
1: Ma és holnap még számos program várja az érdeklődőket. A könyvhét Viski András Kossuth Díjas író Illegalisták című regényének bemutatójával ér véget vasárnap 18 órakor az Aranybika üvegtermében. Sport. Nem jött össze a bronzérem a Deac férfi futszálosainak. A Debreceni Egyetem csapata szoros első félidő után a bronzpárharc utolsó meccsét 7-1-es vereséggel zárta Veszprémben. A harmadik helyről döntő csata 4 meccs után 2-2-re állt, és mivel a párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart, a hazai csapat így megszerezte a bronzot, míg a debreceniek a negyedik helyen zártak az NB1-ben. Szerződése lejártával távozik a DVSC-től és az MTK-ban folytatja Demjén Patrik. A 28 éves kapus idén januárban érkezett a Lokihoz, összesen 3 bajnoki mérkőzésen védte a debreceniek kapuját.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: No, figyelem, figyelem, ebben a pillanatban zárjuk a Daily Mixet szombaton, várjuk a friss, ropogós program lehetőségeket, aztán pedig startol Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, méghozzá Lói segítségével. Ez lesz a Get Lucky, itt nálunk a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
4: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A Nagy Erdőn sztárséfek főznek, a Csokonai Fórumban pedig tóték dobozolnak. Íme a hétvégi ajánlat. Vida Gyula vagyok. Egész hétvégén várja a gasztronómia szerelmeseit a Debreceni Gurmé Fesztivál, melyet idén már 10. alkalommal rendeznek meg a Nagy Erdőn. A kreatív konténerkonyha újra gondolt ízekkel várja vendégeit, miközben a LED falon a foci VB mérkőzéseit lehet nézni. Vasárnap kifejezetten a családokra fókuszál a rendezvény, workshopokkal, gyerekkoncertekkel, könyveslegettel és francia piaci finomságokkal. Lesz élő zene is, szombat este 8-tól Gubik Petra, 10-től Josh és Betty, vasárnap délelőtt 4:12-kor Kovácsovics Fruzsina gondoskodik a felejthetetlen hangulatról. Szombaton 19 órától Örkény István Tóték című tragikomédiája látható a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében. Örkény István először 1967-ben színpadra vitt drámája az önfeladás folyamatát kíséri végig, feleletet keresve arra, hogy hol az a határ, amelyet átlépve már az emberi méltóság elvesztése a tét. Hogy meddig lehet egy kényszerszülte helyzetben létezni, meddig kell, lehet és érdemes dobozolni, az Herceg T. Tamás novumokkal teli rendezéséből kiderül. Vasárnap ismét lesz régiségvásár a Nagyerdei Stadion északi zárt parkolójában. Reggel 7-től délután 3 óráig várják az antik kincsek, elfeledett régiségek rajongóit. Olyan nincs, ami itt nincs. Változatlanul hatalmas a népszerűsége a vásárnak, ahol a retró tárgyaktól a méregdrága antikvitásokig mindent megtalálhatnak az érdeklődők a Nagyerdei Stadionnál.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM 95 Rádió 1, csak igazi ma sláger megy. No, szombaton, június 13-án elindult Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. A mikrofonnál egészen kettőig még mindig Kessérű Tomi. Köszöntöm Önöket, nagyon szuper délutánt, illetve hát kellemes hétvégét kívánok Önöknek, és várok mindenkit. Ha esetleg van infójuk az utakról, akkor én is várom ezeket. Használják az SMS Viber számunkat 0620 95 95 395. Nagyon szépen köszönöm. Ebben az órában ránézünk majd az időjárásunkra, és aztán hozok egy jó kis programajánlatot, illetve hát pörögnek az igazi mai slágerek. Jön a Hertz és a Purple Disco Machine kettőse, a Rádió 1-en, ez már a Wonderful Life.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert ígértem önöknek egy kis programajánlatot, hát reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzá. Lágyszellő, vibráló latin ritmusok, fények, szenvedély és tánc életérzés. Ez vár mindenkire a mai napon szombaton a Kossuth

19 és 22 óra között. A szervezők arra biztatnak, hogy merüljünk el a szalsza felszabadító energiájában. Ezen kívül a kizomba mély egzotikus világában. Belépő nincs, az utcabál teljesen ingyenesen kínál pazar programot mindenkinek, aki szeretne egy kicsit lazítani. Öltözz csinosan, hívd a barátaidat, és találkozunk Debrecen legforróbb nyári latin estén. Invitálnak mindenkit. Ha esetleg az időjárás valami oknál fogva nem lenne kegyes a programhoz, akkor a tervek szerint holnap június 14-én vasárnap tartják meg a rendezvényt, írja a dehir.hu, de hát reméljük, hogy rendben lesz minden. No, kellemes tartalmas időtöltést, kikapcsolódást kívánok önöknek, én is adom az aláfestést Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában itt a Rádió 1-en, jön Dua Lipa, ez már a Levitating.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát nézzük a vasárnapi napunk időjárását. Jön a csapadék, kérem szépen, de nem tart sokáig, illetve hát záporok, zivatarok kialakulására lehet tulajdonképpen számítani, úgyhogy ezt mindenképpen vegyék figyelembe, ha esetleg szabadtéri programot terveznek. A hőmérséklet olyan 26 fok körül alakul, napközben éjjel pedig 13 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél megélénkülhet, megerősödhet, és erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, ami még akár az egészséges szervezetre is hatással lehet, úgyhogy vigyázzanak magukra. Köszönöm szépen a figyelmüket, én is vigyázok a füleikre, jön Ed Sheeran és a kamera, méghozzá Serial Remixében, itt nálunk a Rádió 1-en.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a szombati műszak eddig tartott június 13-án. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt töltöttük az elmúlt két órát. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Most megyek, de holnap várom önöket ismételten délben, ha Rádió 1-en a Daily Mixben. Itt a búcsúdalom, jön Szigala és Jack Somin, ez már a Riptide.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Végre itt a nyár. Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet, vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Hű, stabil optikai net féláron.
10: Bizony, ennek a felesem tréfa.
9: Otthoni és üzleti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújul az egyetem előtti tér. Változékony időre számíthatunk némi csapadékkal. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Több ütemben alakul át a Debreceni Egyetem főépülete előtti emblematikus park, amely a város és az intézmény közötti megállapodás nyomán június 1-jével az egyetem vagyonkezelésébe került. Kun András városi főkertész tervei alapján megújulnak a park burkolatai, elnyújtott lépcsőkkel kapcsolják össze a kert és az épület előtti teret, ülő lépcsőket alakítanak ki, megújulnak a reformátorok szobrai, valamint kibővítik a medencét egy járható sekély, egy 3 cm mélységű résszel. Már idén nyáron megkezdődhet a munka. A teljes felújítás várhatóan 2029 áprilisára fejeződik be.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Debrecenben a tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére, és csak a zöld zónában díjmentes. A kedvezmény csak akkor él, ha az autó tulajdonosa vagy üzemben tartója magánszemély. A díjmentességi regisztráció köteles. Részletes információ a dvparking.hu weblapon.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki Dua Lipa, brit énekesnőhöz hasonlóan szintén albán származású, ezen kívül túl sok közös nincs bennük, mert még Dua Lipát általában úgy szokták emlegetni, hogy a legnormálisabb popstar, nincsenek ugye botrányai, botrányos beszólásai. Bibi Rexánál nincsen PR szűrő, hogyha valami tényleg így átvillan a fején, azonnal kírja a Twitterre vagy a közösségi médiába. Rendszeresen is név szerint szokott márkákat, tervezőket vagy a saját kiadóját is támadni. Na de hát valószínűleg ezt a kendőzetlen őszinteséget szeretik benne sokan. Ez most az aktuális kedvenc tőle.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és hát ugye itt volt nem olyan rég Bibi Rexa, és az énekesnő kapcsán eszembe jutott, hogy itt van egy csomó albán származású nemzetközi szuperszter, egyébként Eva Max is itt volt, ő is az albán származású sztárok közé tartozik, és még Bibi Rexát ilyen problémás esetként szokás emlegetni, addig itt van Dua Lipa, a szuper problémamentes sztár. Nem is igen lehet hát ilyen botrányos híreket olvasni vele kapcsolatban. Talán egyedül most a múlt heti szicíliai esküvője miatt cikkeztek arról, hogy teljesen ki voltak akadva a helyiek Palermóban, mert ugye a város több pontját lezárták, ami miatt sok lakos szerint túl nagy árat jelent egy híresség állomásküvője. De mindegy, most ezen túl vannak. Hát azt nem tudom, hogy Callum Turner nevét felveszi-e, mert akkor Dua Turner lesz. Ez így Tina Turner után vicces lenne. Hozom Dua Lipát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
3: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
4: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: addig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: erről mesélt nekünk a backstage-ben, például a Környezetvédelmi Alapítványáról, Heartfelt Foundation a nevük, és jelenleg épp azon dolgoznak, hogy...
1: Jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan

0: van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
1: Tiszta bolygókapitány ez a Sam Felt. Heart Like Mine a Rosalinnel közös igazi mai slágert hozom már is.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: csak igazi mai sláger megy. Nem sokára az a Lady Gaga, aki benfentes infók szerint Katy Perryvel készül egy közös dalra, nem is akárki a szuperproducer a készülő közös munkához, hanem az a Max Martin, aki könnyebb lenne felsorolni, hogy kiknek nem írt toplistás dalokat, mint azt, hogy kiknek igen. Britney Spears, Baby One More Time-tól kezdve Bon Jovi, It's My Life, hát igazi feketeöves dalszerzőről, producerről van szó, szóval készülőben van állítólag egy Katy Perry Lady Gaga duett. Érdekes felállás. A következő órát Gagával indítjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok, akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor
4: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világsikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Ó, már megint koszos az autóm.
11: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
10: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Két debreceni épületet ismertek el az ingatlanfejlesztés Oscar díjával. Nem jött össze a bronz a Deac futszálosainak. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Újabb rangos nemzetközi építészeti elismerésben részesült Debrecen. A Városháza épülete és a Sas utcai mélygarázs a Nemzetközi Ingatlan Szövetség World Prix Excellence Awards 2026 pályázatán ezüst díjat nyert a közösségi infrastruktúra kategóriában, jelentette be Facebookon Papp László polgármester. Ez a világ egyik legrangosabb nemzetközi ingatlan szakmai versenye, amelyet gyakran csak az ingatlanfejlesztés Oscar díjaként emlegetnek. 7 bérlettel és számos lenyűgöző bemutatóval indítja útjára 2026-2027-es előbérletezési programját a Csokonai Nemzeti Színház. Az országos színházi találkozó nyitónapján június 15-én hétfőn nyílik meg a lehetőség az érdeklődők számára, hogy biztosítsák helyüket a nézőtéren a következő évadra. Az előbérletezés kizárólag a Csokonai Teátrum jegypénztárában érhető el július 31-éig. Nem jött össze a bronzérem a Deac férfi futszálosainak. A Debreceni Egyetem csapata szoros első félidő után a bronzpárharc utolsó meccsét 7-1-es vereséggel zárta Veszprémben. A harmadik helyről döntő csata 4 meccs után 2-2-re állt, és mivel a párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart, a hazai csapat így megszerezte a bronzot, míg a debreceniek a 4. helyen zártak az NB1-ben. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kora reggelre 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: who's next.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például a hétvégi autóvezetéshez is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál Kismárti egészen délután 5-ig. Hát ilyenkor hétvégén nagyon sokan van, hogy a fél országot is átutazzák a rokon látogatások miatt, úgyhogy ehhez balesetmentes kilométereket kívánok, és a jó zenékről gondoskodunk. Taylor Swift és az Opelite jön nem sokára, most pedig egy nagyon sokoldalú amerikai zenész, DJ, dalszerző, lemezproducer, mit hagytam ki? Ja, énekes rapper, és volt egyébként többször a DJ meg top 100 listán is elég előkelő helyen. 2015-ben például a 23. volt Kashmir. Őt hozom, ez a Wild Ride.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Taylor Swift például és az Opelite, és hát az énekesnőről jut eszembe, ugye ő jegyzi a Toy Story 5 filmzenéjét, I Knew It, I Knew You, nosztalgikus country hangzás, és hát el vannak ragadtatva teljesen a rajongók, hogy milyen jó, hogy visszatért ehhez a régi hangzáshoz. Egyébként június 19-én jön majd a mozikba a film. A sztori pedig a játékok és a modern technológia, legfőképpen az okos telefonok és tabletek küzdelmére fókuszál. Woody, Buzz Lightyear és a többiek szembesülnek azzal, hogy a mai gyerekeket nehezebb lekötni a hagyományos játékokkal. Hát ez az alaptörténet, amivel szerintem minden szülő tud azonosulni, és Taylor Swift énekli a betétdalát. Ez most az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és ezen a héten nem csak Bibi Rexa jelentkezett új albummal, de a már is hallható Olivia Rodrigo is. Egy különleges kollaboráció is van az albumon a The Cure frontemberével, Robert Smith-szel. Na, az nagyon menő. Olivia Rodrigo, a Rádió 1.

0: guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
5: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV-s a geng, és még sokan mások.
6: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
9: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Dóri pedig írt egy üzenetet, hogy a Balcsi felé tartanak lánybúcsúra. Ezek a balatoni lánybúcsúk. Ilyenben nem volt részem, de mindig olvasom az üzeneteket, és elképzelem, hogy milyen jó lehet a hangulat már az autóban. Hát aki a lánybúcsú része már túl van, sőt az esküvőn is, az a már is hallható Dua Lipa. Ez a Physical.

0: Gábornak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Július

0: Egyet.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Rádió Egyet!

0: között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetriest és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Több ütemben alakul át a Debreceni Egyetem főépülete előtti emblematikus park, amely a város és az intézmény közötti megállapodás nyomán június 1-jével az egyetem vagyon kezelésébe került. Kun András városi főkertész tervei alapján megújulnak a park burkolatai, ülőlépcsőket alakítanak ki, megújulnak a reformátorok szobrai, valamint kibővítik a medencét egy járható sekély 1-3 cm mélységű résszel. Már idén nyáron megkezdődhet a munka. A teljes felújítás várhatóan 2029. áprilisára fejeződik be. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Kora reggel 9 és 17, délután 22 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, aztán indul a Before Party Show. Kukival, meg az élő kívánság műsor is. Már most jöhetnek az üzenetek egyébként a 0620 311 111-re. Kuki biztos nagyon örülni fog majd nekik. Aztán folytatjuk a menő mixeket 8-tól diszkósít, majd 9 órától World Is My Radio Show. Megkérdeztem Juhász Gergőt, hogy ki lesz a Special Guest Star, és azt mondta, hogy DJ Antonio. Úgyhogy ezért is érdemes lesz ma este jó sokáig ébren maradni.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önni

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például a pop ikon, és új titulussal is kiegészíthetjük, gyémánt influencer. A globális gyémánt üzlet ág mély válságban van, gyenge a kereslet, írják a Világgazdaság oldalán, ott vannak a laboratóriumban előállított gyémántok, amik szintén rosszat tesznek az iparágnak. Na de 2025-ben történt valami, eljegyezték Taylor Swiftet egy abszolút klasszikus, hagyományos gyémánt gyűrűvel, és mit ad Isten, a tőzsdén növekedés lehetett mérni a keresletben a természetes gyémántok iránt. Hát nagybetűs influencer Taylor Swift, azt gondolom, The Fate of Ophelia, ezt hozom tőle.

0: Insomnia. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
3: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
4: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: A világ Szegeden találkozik.
10: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál, Szeged ifjúsági napok.
9: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
10: a világ sikerű Bastille,
9: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
10: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
11: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
14: Otthoni és üzleti

es telefonszámon. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Újabb rangos nemzetközi építészeti elismerésben részesült Debrecen. A Városháza épülete és a Sas utcai mélygarázs a Nemzetközi Ingatlan Szövetség World Pre-Excellence Awards 2026 pályázatán ezüst díjat nyert a közösségi infrastruktúra kategóriában, jelentette be Facebookon Papp László polgármester. Jövő héten hétfőtől vasárnapig ismét országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a Roadpol alkohol és drog elnevezésű akció keretében. Pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drog maraton ellenőrzést is végrehajtanak. Vasárnap felhős időnk lesz némi csapadékkal. Reggel 9 és 17, délután 22 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Több ütemben alakul át a Debreceni Egyetem főépülete előtti emblematikus park, amely a város és az intézmény közötti megállapodás nyomán június 1-jével az egyetem vagyonkezelésébe került. Kun András városi főkertész tervei alapján megújulnak a park burkolatai, ülőlépcsőket alakítanak ki, megújulnak a reformátorok szobrai, valamint kibővítik a medencét egy járható sekély 1-3 cm mélységű résszel. Már idén nyáron megkezdődhet a munka. A teljes felújítás várhatóan 2029. áprilisára fejeződik be. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Kora reggel 9 és 17, délután 22 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte, nem ez a legújabb Taylor Swift, de ki az, aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Jó van, berak Benjamin élőbe.
1: Hát igen, azért mondom, hogy hívnak téged?
2: Pálesz.
1: Pálesz?
2: Igen.
1: Na, akkor mi az apropója, hogy most hívsz engem? Mondja csak, kinek szeretnéd küldeni az a jó kis muzsikát?
2: Apukámnak.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Köszönöm szépen, hogy megcsinált.
1: Megcsinált, jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Na, lányok, fiúk, hallottatok, elindult a kívánság műsor. Nyugodtan lehet hívni engem a 0623 111 111-re 20-ig. Most érkezik egy újabb Taylor Swift. Opa, itt ez a szem címe, hogy ez my friend, Cookie coming each be.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Van egy kiki a tőlem Kashmir Wild Ride. Ki az, aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Arnoldnak.
1: Arnold, mi újság, hogy vagy?
2: Meg vagyok, minden rendben.
1: Meg vagy, jó, minden rendben, az a lényeg. Na kinek szeretnék külön ezt a kis zenét? Kinek szóljon?
2: Ezt a mostani csapatnak.
1: Mit jelent az a mostani csapat?
2: Fújtis Sport Egyesület.
1: Még egyszer?
2: Fújtis Sport Egyesület.
1: Jó, oké, rendben, most sportoltatok?
2: Igen.
1: Jó. Milyen poszton játszol?
2: Középpálya.
1: Középpályás, jó van, oké, és jól ment?
2: Persze, másodikak lettünk.
1: Az jó! Gratula neked, és itt van az a szuper VB a focinak, vagy fociban. Kinek szurkolsz?
2: Szerintem a franciáknak.
1: Franciáknak. Jó van, oké. Okay. Képzeld el, én is. Jó van, oké. Okay. Köszönöm szépen a telefont, és tovább sok sikert, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, ciao! Szia, szia! Az egyik SMS itt szól. Sziasztok! Itt Regina és Svédországból írok a következő számot. Kívánom az anyámnak, aki pont már töltötte be a szép 42. évet. Boldog születésnapot kívánok az anyámnak. Rendben, Regina. Mi is ezt kívánunk neki. Érkezik Kashmir, Wild Ride. Ez egy fantasztikus, igazi máislagért itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hűséges telefonáló. Hello, szia!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper. Jó idő volt, jó dolgoztam, hatékony voltam. Hasznos tagja voltam ma a társadalomnak.
1: Na, ez nagyon jó, szóval fontos ember ezen magán most, fontos ember vagy.
2: Hát inkább pihenő.
1: Ja, pihenő ember. Az is fontos.
2: Hát nem szeretek fontoskodni.
1: Ja, jó, van, oké, rendben. Inkább szeretsz töremkelni egy jó kis zene, mint Rai, és azt hiszem, Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden szorgos kezűnek.
1: Jó, oké, rendben. Oké, megbeszéltünk például az ungoristának is.
2: Ez a ő is, igen, ja, persze, mindenkinek, igen. Aki hozzátett, aki építi a társadalmat, jó. Neki szóljon.
1: Jó, na, oké, rendben. Na, hát akkor köszönöm szépen, a telefonáltál, jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, szia.
1: Ciao, ciao, szia, bemondjuk zongorazok, én is, nem mindegy. Szia, Kuki, ez egy SMS, Olivier vagyok, Kristóf batyámnak szeretnék egy új jó kis zene küldeni. Halaből, ahogy ma délután mégsem törte el az egyik ujjam, véletlenül belérugott, azért fáj még nagyon. Uff, jobbulást kívánok neked. Érkezik a Korai, és a szám címe Where is my husband? Itt a rádió, a gyere, hol csak igazi, ma is legyen meg.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Szia, hello!
2: Hello, szia, szia! Éppen autóban ülök a három gyerkőcömmel, és nagyon szeretnék hallani egy jó kis Taylor Swift számot.
1: Nagyon jó, csak nem tudom, kivel beszélek. Hogy hívnak téged?
2: Szia, Stella vagyok, bocsánat.
1: Stella, nagyon szép neved van. Na, mondd meg a nevük a gyerekeknek, légy szíves.
2: Jó, Emma, Mia és Ádám.
1: Egy fiú és két lány, akar, jól tudom,
2: így
1: ugye?
2: Igen, igen.
1: És mennyi idősök?
2: 14, 11 és 7 évesek.
1: Nagyon jó, szuper. Jó testvérek? Nem szokták verekedni?
2: Nem, ők verekedni ugyan már soha.
1: Ja, jó, oké. Elhiszem. Na, kinek szere...
2: Az jó, mert senki más, nem?
1: Ja, kinek szerelek külön ezt a jó kis dalt, amit kértél tőlem, mondd meg.
2: Ezt magunknak szeretném földeni, hogy jó útunk legyen.
1: Merre utaztok? Ez az utolsó kérdésem.
2: Most már csak hazafelé. Dunapartról. Jó, kis kirándulásra.
1: Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Szia, hello, neked is. Hamarosan kezdik a kattel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja.

0: 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1-et,
1: és nyerd meg páros belépőt.

0: negyedike között a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabadteret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
8: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
9: Június 15-én Letárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor
11: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
13: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
12: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
13: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Újabb rangos nemzetközi építészeti elismerésben részesült Debrecen. A Városháza épülete és a Sas utcai mélygarázs a Nemzetközi Ingatlan Szövetség World Pre-Excellence Awards 2026 pályázatán ezüst díjat nyert a közösségi infrastruktúra kategóriában, jelentette be Facebookon Papp László polgármester. Jövő héten hétfőtől vasárnapig ismét országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a Roadpol alkohol és drog elnevezésű akció keretében. Pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drog maraton ellenőrzést is végrehajtanak. Vasárnap felhős időnk lesz némi csapadékkal. Reggel 9 és 17, délután 22 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy fiatal kedves telefonáló, akinek nagy a humor. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Szászának. Vagy Erzsébetnek, bocsánat.
1: Most bocsánat, figyelj, már nem tudod, hogy hívnak téged? Ez tényleg?
2: Erzsébet, bocsánat.
1: Erzsébet, jó van. Mit mondtad az előbb? Erzsébet helyett, mit mondtad?
2: Bátran.
1: Na jó van. Na kérteltél Lady Gaga, abrakadabra. Kinek szeretnéd küldeni Erzsébet, ha az az igazi neved?
2: Tessék.
1: Kérteltél Lady Gaga, abrakadabra. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni Erzsébet?
2: Lady Gaga-tól a pókörfész.
1: Most mondtam abrakadabra.
2: Ja.
1: Akkor kinek szeretnéd küldeni? Azt se tudod, mit szeretnéd kérni, nem tudom a nevedet, az jó.
2: Fekete Giorgio-nak.
1: Fekete Giorgio-nak, rendben, mi lenne az üzenet?
2: Az, hogy megyünk plázsra, jó. És hívják fel a színpadra.
1: Jó, rendben, jó bulizás nektek ma estére, jó?
2: Tenjük szépen.
1: Erzsébet, ne felejtsd el a nevedet, jó? Ciao, hello, hello. Na, inkább zenélünk el nagyot, érkezik Lady Gaga, abrakadabra, ennyi szok egy kis vizet.

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
1: Szia, Angie vagyok.
0: Angie, mi újság, hogy vagy?
1: Nagyon jól vagyok. Itt töltöm a hétvégét jászárokszálláson, és szeretném, ha üzenét Szabinának, aki mindig ír nektek, hogy brutál pillákat csinált nekem, és öregén úgy ez a hétvége neki, ahogy tipörgetitek a zenéket.
0: Jaj, de jó. Mit csinálta neked? A pillát?
1: Pillákat, igen.
0: Jó, oké, rendben. Akkor most tetszel magának? Minden oké?
1: Igen, brutál jó lett.
0: Brutál jó lesz, jó vagy, jó lett, jó van, oké. Akkor mész bulizni, gondolom, nem? Mutatom énikinek, hogy nézzétek, mint szép a pillám, nem?
1: Így van.
0: Jó, van, akkor jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonátát, és imádom a jó kis pozitív hangulat benned, ezt imádom.
1: Ja, köszi szépen, jó bulit nektek is,
0: hello. Szia. Na, zenélünk egy nagyot, bulizós zene érkezik, Alex Kenji, elég újjába szem címe, Bambole, hangjöre maximálisan, újra bulizunk itt a Rádió 1-en.
2: Kúk

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, újabb kedves telefonáló, halló, halló, szia!
2: Szia, Sanyi vagyok, Püstökladányból.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól.
1: Na, ez
2: jó, az idő is.
1: Ugye, milyen jó, ajaj, ez nagyon jó. Az időjárásról van szó, vigyázz, mert jövő hétvégén illetőleg 35 fok várható itt Magyarországon, jövő hétvégén.
2: Ah, szuper.
1: Na jó, van, mehetünk pancsizni, ugye?
2: Má. Igen, igen.
1: Na, kiátöltelem Fitless, Bibi Rexa, a legújabb dál, a szám címe New Religion. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, páromnak.
1: Páromnak. Na, még egyszer a nevedet, mert közben beszéltem.
2: Sanyi, Püspökadányból.
1: Nem te, hanem a parod.
2: Anikó.
1: Anikó. Mit szeretnél neki üzenni?
2: Szeretem.
1: Szereted, oké. Okay. Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: További szép napot.
1: Neked is, ciao, ciao, szia, szia. Ali, pörögünk el, együtt érkezik Fitless, Bibi Rexával együtt, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

személyesen találkozunk Somogyba, Bodon lelök, fiúk, igen, egy jó kis buliba. Holnap újra itt a rádió, egy ilyen 17 órától. Én kívánok mindenki neked szuper kellemes estét. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, és búcsúzom a legújabb a Regan Lilivel, a szám címe Hilmi. Sziasztok!

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This is

0: következő, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem, Hanvai Pícsivel.
1: Hello, hello, szevasztok!

0: Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok. Én innen a műsorban jóformán egyenesen indulok Dunajvárosba, hiszen ott a nyári nyitott szórakozóhelyen ibizai klasszikokat fogok játszani.
2: Nagyon-nagyon fontos jövő héten szombaton 50. születésnapi partim a fővárosban, ugyebár a pesti rakparton 5 órás szett, és nagyon-nagyon valószínű, hogy Joel Corey lemeze fel fog csendülni, ami most érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, ez a Diszkos Rádió Show.
0: Na, most már lesz a napi buli.

0: Névnaposok ma többek között az Anettek, Antalok, Annák, Antigónék, Gráciák és Nettik, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Majoros Krisztián, Halász Adrián, Bojki Szabolcs, Morné Fekete Anna és Peredi Angéla anyugdíjazott biztonsabb B-közép tag a Felvidékről. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Majoros Krisztiánt az én is csókoltatom, amelyik a diszkosítben nagyon sokat segítenek nekünk, a nagy partikon ők szóltak kinnülni, ugye, és figyelnek a beléptetésnél. Még az jutott eszembe, hogy ha már diszkosít, akkor a Rádió egy stage lesz, kérem szépen a Dunapart Fesztiválon, Ráckevén, 3 napon keresztül, júli 2-3-4, a Rádió egy DJ-vel, de július 2-án rögtön a nyitónapon, csütörtökön, ahogy tavaly is, diszkosít Legends lesz, 3 órát fogunk játszani, előttünk, utánunk, Rádió egy DJ.
2: Jut eszembe, hogy vég az adásnak én rohanok, megyek Miskolcra, utána pedig egy másik városra, Balatonlelére, ahol 30

0: még tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin diszkosita a Rádió 1-en, hanvagy Pidzsi Mixel, de itt van Bárány Attila és én DJ Junior, és 3D-ben vagyok.
1: Akkor gyorsan mondom, nekem egy privát bulim van, ezekben a percekben vette kezdetét, és aztán onnan érkezem majd piknikezni Érdre, mindig még akkor is, hogy

0: meghatározó. Úgyhogy ha valaki nem szereti, ha sok beszédnek, sok az alja, akkor az nagy évben kerülj el. Ajánlom magamat.
1: Most pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amely megint csak saját verzió, és egészen valószínű, hogy azon a Balázs Attilával közösen megkísérlet Guinness rekordon játszani fogok, ami hamarosan érkezik, ezzel kapcsolatos további információk a social media felületeiben. Most pedig jön az Orlandó Dán itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermely, a Diszkosi Téli.

0: 89-ból csináltam.
1: Ja, Vadim, hát az
0: én bajom, mert az én dalom.
1: Az én dalom rosszul mondja, nem a bajom, a dalom. Minden nézőpont kérdése.
0: Abszolút, persze, persze, de igen, azt az előddel Sén 54-et csináltuk meg a Michelle Vágynak a csodaszép hangjával. Egy biztos, hogyha jól tudom, akkor két 69-es mix CD volt, az egyik az enyém, a másik meg a Junior 5. Tehát egyébként mind a hárman, mondhat is, szorosan össze vagyunk fűződve ezzel a brenddel. Ugyanúgy, hogy a következő dallal, aminek az eredetiét játszottam itt a rádió,

brain cells.

0: meg a klubot kimondhatjuk, a Holmesport az egyik legjobb klub volt.
1: Azt mondtuk, igen, csak kellett egy olyan program, amiben volt fantázia, és ezt még a Hanva is el tudja mondani, hogy ezt egyébként úgy álmodtuk meg, hogy Manomissiont kellett, vagy akartam csinálni, és beszélgettünk erről Riminiben. És azt mondta a Hanvai, hogy figyelj, szerintem ez a Serőt érdekelni. És aztán hazajöttünk, ő bedobta, és aztán ez lett belőle.
0: A 69-et egyébként kitaláltak.
1: A nevet magát ő.
0: Aha, a Serő?
1: Igen.

0: mivel van egy 69 CD, ami az első olyan magyarországi CD volt, ami ráadásul DVD is volt benne, és akkor készítettem egy 20 perces mixet, na azt ott vették fel a helyszínen, na most már ezt a DVD-t valószínűleg nem tudnám kiadni semmilyen formában, mert olyan felvételek vannak rajta, ott aztán full eredetiben ment minden, ami szexel kapcsolatos.
1: Meglehetősen erotikus volt ez a történet, és ha már mind

0: csütörtökön érkezünk majd egészen pontosan Ráckevére a helyi Dunapart Fesztivál, a Rádió 1 is támogatja az eseményt, és ugyanúgy, mint tavaly, ugyanígy csütörtökön mi nyitjuk a fesztivál, Diszkosít Legends lesz majd ott.
1: 69-ben vagyok, nagyon jó!
2: Látod, hogy örülnek el az időutazás!
0: Ha most még örülsz, de hazamész, már nem fogsz.
1: Nézi le!
2: Nézzek képeket a 69-ről, hát mindenféle dolgok vannak rajta, de nagyon szépek egyébként.
0: Igen. Kultúrát. Na, mondanám.
1: De nem az. De beleültél azért, a kézbe beleültél.
2: Jó volt, és tovább is vitte, és az egész jól sikerült.
0: Hát több pénzért belültem a kézbe, tényleg így volt.
2: Egy biztos, hogy a 69 a mai napig legendás, és hát megpróbálom ezt a feelinget is jövő héten szombaton hozni az 50. születésnapi bulimon, egy 5 órás szedben egyébként egy kicsit majd a 69-et is belevinni jövő héten szombaton a születésnapi partimba. Most pedig jön a születésnapi dalom, amit az éjjállal csináltak nekem.

0: onnan pedig majd érkezem.
1: Gumival vagy guminélkül?
0: Gumival, csak gumival. Érkezem a piknikre, és onnan majd a Personal Jesus-re látogatok. Várok mindenkit szeretettel, minden információ rajongói oldalam a Facebookon, holnap este 8-tól. Én állok majd a lejátszók mögött itt a rádió stúdiójában. Köszönjük a figyelmet, Bárány Attila voltam, sziasztok!
2: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy én ma este innen egészen pontosan Dunai városba a nyári nyitott szórakozó helyre megyek, és ott fogok majd pörgetni ibizai klasszikusokat a Schulz-szal együtt. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, kövessetek be, amíg nem tettétek, valamint a Facebook oldalamon. Szevasztok!
3: Egy biztos, hogyha más nem, akkor a 69-es edésének köszönhetően eszembe jutott, hogy ma este én Miskolcra megyek, és én a pályafutásom folyamán ott voltam a legtöbbet finoman szórva szerelmes, szóval Miskolc 69 edésre lesz ma este, onnan pedig menjek át Balaton lelőre. Jövő héten szombaton pesti rapport, 50. születésnapom 5 órás szettel, és nem elfelejteni, idén belemegyek a világbajnok második helyedet pizza szakáccsal, Balázs Attilával egy Guinness Rekord kísérletbe, Pizza and Music címszólat. Ezzel búcsúzom, tovább információk a social media felületeimen. Szevasztok!
0: Ahogy az öregek mondják, régen minden jobb volt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Nyár van, jó zenéket hoztam, úgyhogy jó hangulatra, jó zenékre fel. Itt is van az első, ami Robin Schulz újdonsága, AM to PM. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Amps-szal itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban. Losing track.

0: Angel.
1: Egyébként Alex Angelről már elég régóta hallunk és hallhatunk, de ahogy ezt a Bamboléót megközelítem, szerintem még hallani is fogunk róla. Alex Kenji, Bamboléó.

kezeli ezeket az évszámokat. Úgyhogy ezen átmentünk, valószínűleg átmegyünk a következőn is, az pedig egy szuper jó feldolgozás, Bibi Rexa hangjával, úgyhogy ezen megyünk tovább, New Religion, itt a Rádió 1-en, a Verizon Rádió Show-ban.

0: Mondhatnánk, hogy kettő az egyben.
1: Így igaz. Az imént azt mondtad, hogy Andi szereti a, mit is?
0: A feldolgozásokat.
1: Köszönöm, ezt a szót kerestem. Akkor Andi szereti a mashupokat is. Szeret olyan zenéket együtt játszani, amik nagyon jó hangzanak együtt. Ilyen a következő is, ami nem más, mint Eric Fritz és a piano, valamint No Broke Boys.

0: Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon köszönöm ezt a ma estét, jó héten folytatjuk. Sziasztok, jó hétvégét mindenkinek.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsong Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: Nyúvik viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello, Nyúvik!
1: Hello, hello mindenkinek, funky, mert megint ebbe a póló vagyok, és szerintem tök jó zenéket is hoztam hozzá, hype-ot
0: is felvittem.
1: Megint itt van nálam, ami az egyik kedvencem, és utána pedig jó néhány olyan újdonság, amiért természetesen érdemes feltekerni nálunk a rádió egyen a hangerőt. Úgyhogy csapassuk, gyertek, azon már hát itt a rádió egyen.
2: A

0: Köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Nyúlik a lemezjátszói mögött, most pedig utazunk vissza 2006-ba.
1: Teriyaki Boys, ugye az megvan. Rengeteg jó bootleget hallottam belőle, de ez

0: éjszaka.
1: Megyek Bogácsra, Miskolcra, Mezőberenybe és Füzetgyarmatra, és úgyhogy ezt a négyet így abszolválom még. Hát
0: ma ez ma?
1: Hát ez így mára így van. Úgyhogy nem fogok unatkozni. Mentem is, szevasztok.
0: Ciao Nyúvi, köszi ezt a ma estét. Jön Martin Garrix és Ed Sheeran. Ez a Repeat It. 11-től pedig a lemezjátszóknál Antonio. Várjátok meg őt is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: múlt este 11. Hello mindenkinek, innentől Antonio a házban minőségi klubzenékkel. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri, sokat nem is nagyon akarok beszélni, iszonyat sok jó zenét hoztam, iszonyat sok igazi mai slágert, amivel indulunk, az nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en a Burn This My Radio Show-ban.

is yours on Radio 1. A lemezjátszók mögött Antonio.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben.

így köszöntöm, egy nagyon sok jó zenét hoztam köztük ezt is. Igen, Tony Romero is a Lazy ebből egy picit tovább gondolva lett a Fed LeGrand féle Put Your Hands Up for Detroitnak egy 2026-os verzió. Szóval Tony Romero és Fed LeGrand közöse a Lazy for Detroit szól most itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy Soul, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio a lemezjátszói mögött, igazi állistás világsztárok jönnek.
1: Így van, érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Azt kell róla tudni, hogy David Guetta közreműködött a dalban, úgyhogy ekkora nagy robbanás nagyon ritkán van. Jennifer Lopez és David Guetta neve egy kultusz a zenei világban. Szóval érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban, az pedig Patrick Topping és a Forget követi.

kezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Virgin Radio Show-ban. Pár percig még Antonio a lemezjátszóknál, merre mész majd tovább én, nem?
1: Ürömre rohanok, képzétek el, egy ürömi fesztiválon fogok zenélni, úgyhogy én nagyon várom, már remélem, Geri, te is azért hazafele arra kanyarodsz, csak egy kicsit benézel, mint a múltkor.
0: Akkor meglátjuk.
1: Zseni volt. Nagyon sok jó szendvics van, tudod, sokat tettünk a múltkor. Aztán mehetsz is haza a gyerekhez. Úgyhogy ma ürömön zenélek, jövő héten pedig itt leszek veletek a Virgin Radio Show-ban szombaton. További jó rádiózást, mindenkinek kellemes hétvégét. Sziasztok, Rádió Egyesek, szia Geri.
0: Ciao, Anti, éjféltől a lemezjátszóknál a Guest Mixben Jamie Jones. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

starts now. Elmúlt éjfél bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Jamie Jones a lemezjátszói mögött a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket. Jó dögös house zenékre készülhettek. Luca Alessi-vel kezdünk. Ez a Yes Baby. Yes.

0: Rádió egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show-ba ma estére. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást, jó hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: ez a kezdés. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és de jó ez a folytatás, mert hogy Regál Lili újdonságát hozom már, és ez a Hear Me kellemes éjszakát.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me,

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt Kuki készítette, aki ma is jön. Délután 5 órától a Live Mix-el, 6-tól pedig a Kívánság műsorral, addig pedig megállás nélkül ilyen nagy kedv.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

egy csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, akire legkésőbb 2024-ben felkapta a fejét az egész világ, mert hogy ekkora Brit Awardon minden idők legtöbb díját nyerte meg egy este alatt, legalábbis ennek a díjnak a történetében 6 kategóriában lett ő a győztes. Ray, aki most az igazi mai slágerrel jön, ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy óriási hang, én imádom Miles Smith-et, aki egyébként Angliában turnézik. Brighton Liverpool volt eddig ezen a héten, sőt tegnap még egy teltházas Birmingham-i koncertet is csinált. Ez meg az igazi mai slágere itt a rádió egyen. Miles Smith jön, ez a Stargazing. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.